0: fő elemeit az utóbbi kormányok toxikus intézkedései okozták. Kezdve az utóbbi évek hatalmas hiteleitől, az egymást követő adóemelésekig, amelyek térdre kényszerítették a gazdaságot. Már szóval mi magunk ástuk azt a gazdasági gödröt, amelyben most vagyunk. Ha úgy közelítjük meg, hogy a pohár félig tele van, akkor túl egyes politikusok apokaliptikus nyilatkozatain a költségvetési hiány csökkenését látjuk, és egy olyan gazdaságot, amely az első negyedében túlélte az adók emelése, az eladások csökkenése és a pénzügyi problémák elmélyülése jelentette kihívásokat. Mindezeket Adrián Negrescu, neves pénzügyi elemző nyilatkozta az Economica.net gazdasági portálnak. A helyzet rosszabb is lehetne, és hogy nem az, főleg az állami beruházásoknak, az országos helyreállítási terv keretében érkező pénzeknek tudható be. Ha nem lennének ezek a finanszírozások, a gazdaság már recesszióban volna, véli a szakember, aki nem számít érdemi javulásra az elkövetkező időszakban. Az épülő stadion miatt új helyre költözik a Nagyváradi állatkert, a jelenlegi területén pedig park és sportlétesítmények kapnak helyet. A tervek szerint a Rédei kápolna megmarad, sőt, rendezett zöldövezet veszi majd körül. Ez várhatóan a Rédei nevet viseli majd. A stadion kellő távolságra épül, így annak kivitelezése nem veszélyezteti a kápolnát. A jelenlegi állatkert helyén parkot alakítanak ki, melynek folytatásában egészen a Fogarasi utcáig kosárlabda, kézilabda és futballpályákat létesítenek. A zöldövezet kiszolgálására összesen 180 parkolóhelyet terveznek. Emellett egy új út is vezet majd a Rédei kápolna előtt, közvetlen hozzáférés biztosítva az épülethez. A Fagerásul új, a Traján Blazsovics utca és a Decibel út által határolt összesen 21 hektáros területen több meglévő épületet lebontanak. Ugyanakkor a sportiskola épületei megmaradnak, sőt, fel is újítják azokat. A romániai nagyvárosok gépjárművezetői több mint 48 millió lejért tartoznak a tavaly kiszabott közlekedési bírságok után. A Digi24.ro portál által kikért adatok szerint egyes önkormányzatok nyilvántartásaiban olyan büntetések is szerepelnek, amelyeket több mint 25 éve nem fizettek ki. Egy nyugat-romániai nagyvárosban több mint 20 millió lej a bírságokból felhalmozódott kintlevőség. A közlekedési bírságok behajtása évek óta komoly gondot jelent az önkormányzatoknak. Tavaly országos szinten 63%-os volt az átlagos behajtási arány. Vagyis a büntetések több mint egy harmada nem került kifizetésre. A legalacsonyabb behajtási arányt Dél-Romániában mérték. Krajova és Râmnicu Vâlcea esetében mindössze 16% a kifizetett bírságok aránya. A rangsor másik végén Kolozsvár és Nagyvárad áll, amelyek esetében a bírságokat több mint 80%-ban befizették. Vagyis a legtöbb autós időben rendezi a büntetéseit.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Esik az eső? Vagy éget a nap? Egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Abban fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Alapvetően változnak meg az Európai Unión belüli munkavállalás szociális feltételei. Luxussá vált a törvényesség. Összeomlástól féltik az idősek és fogyatékkal élők ellátórendszerét. Újabb biztonsági előírás lépett életbe az Európai Unióban. Arcvigyelő kamerák kerülnek az új autóba. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Alapvetően változnak meg az Európai Unión belüli munkavállalás szociális feltételei. A jövőben sokkal kevesebb lesz az adminisztratív útvesztő, miközben az uniós hatóságok keményebben lépnek fel a fantom cégekkel és a fekete munkával szemben. A leginkább kézzelfogható változás a munkanélküli ellátásokat érinti. Ha valaki egy másik tagállamban elveszíti az állását, de úgy dönt, hogy hazatér, vagy egy harmadik országban próbál elhelyezkedni, az eddigi 3 hónap helyett fél évig jogosult marad a korábbi munkahelye szerinti állam munkanélküli segélyére. Ez az időszak akár a jogosultság teljes lejártáig is meghosszabbítható. Szintén tisztázódik az ingázók és a határmenti munkavállalók helyzete. Esetükben ugyanis a segélyt már egyértelműen az a tagállam fizeti, ahol megszakítás nélkül legalább 22 hetet dolgoztak. Összeomlás fenyegeti az idősek és a fogyatékkal élők szociális ellátását. Vili a Szociális Magánszolgáltatók Érdekképviselete és az idős gondozással foglalkozó intézmények igazgatóinak egyesülete. Arra kérik a hatóságokat, hogy bármilyen azonnali intézkedés elfogadása előtt sürgősen konzultáljanak az engedéllyel rendelkező szolgáltatókkal. Nyílt levelüket Mikus Ordán államfőnek és Ilija Bolozsán ügyvívő kormányfőnek címezték. Az apropója nem más, mint a Bihar megyében 20 éve engedély nélkül működő gondozóközpontok ügye. A nyílt levélhez csatolt egy részletes tanulmányt is, amelyben rámutatnak, hogy luxussá vált, ha valaki törvényes keretek között akar magánközpontot működtetni. Számításaik szerint egy 50 férőhelyes idősek otthona

0: Törvényes működtetése kedvezményezettenként havi 6113 lejbe kerül. Mindezt olyan körülmények között, hogy Romániában 2800 lej az átlag nyugdíj. Újabb biztonsági előírás lépett életbe az Európai Unióban. Minden újonnan forgalomba helyezett személyautót olyan kamerával kell felszerelni, amely folyamatosan figyeli a vezető arcát és viselkedését. Az intézkedés célja a figyelmetlenségből és fáradtságból eredő közúti balesetek számának csökkentése. Az intézkedés ugyanakkor már most heves vitákat váltott ki az adatvédelem miatt. A rendszer a vezető fej és szemmozgását figyeli. Ha azt érzékeli, hogy a sofőr túl hosszú ideig nem az útra koncentrál, például a telefonját nézi, elbóviskol vagy más irányba fordul, a tekintetét, figyelmeztetést küld.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
1: Szevasztok, hey!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradi Rádió. Nagyváradiaknak. Ez a Plus FM Nagyvárad.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis a munkahely ölelése. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében. A korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egy már lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Egyre több energiát használunk a klímaberendezések működtetésére. 6 év alatt szinte megduplázódott a lakások hűtésére fordított energia mennyisége az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis szó szerint lefordítva a munkahely ölelése. Az angol száz környezetben tavaly nyáron bukkant fel a kifejezés, ami magyarul a munkahely magunkhoz ölelését jelenti. Mint az elnevezés is utal rá, az emberek makacsul ragaszkodnak munkahelyükhöz akkor is, ha elégedetlenek, akkor is, ha korábban a távozást fontolgatták. A jelenség HR szakemberek szerint egyformán jelen van az Amerikai Egyesült Államokban és Európában. A job hugging lényege, hogy a munkavállaló nem azért marad a jelenlegi munkahelyén, mert elégedett vagy kötelezett, hanem mert túl kockázatosnak érzi a váltást. A jövő munkaerőpiacán a legfontosabb versenyelőny már nem

0: technológia lesz, hanem az alkalmazkodó képesség, a tanulási hajlandóság és a jó ítélő képesség. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében, és a korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egy már lezárt időszakra vonatkozik, közölte a Román Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Az intézmény teljes egészében rendezte a márciusi gyógyszerfogyasztás ellenértékét, míg az áprilisi elszámolások kifizetésének határideje július vége. A gyógyszerkiadások Romániában havonta átlagosan 2,4 milliárd lejt tesznek ki. Ez az Országos Egészségbiztosítási Alap szolgáltatásokra és gyógyszerekre fordított havi kiadásainak közel 40%-át jelenti. A biztosító szerint az elmúlt 3 évben a gyógyszerfogyasztás mintegy 5 milliárd lejjel nőtt. Elsősorban az innovatív, korszerű terápiák egyre szélesebb körű alkalmazása miatt. 6 év alatt szinte megduplázódott a lakások hűtésére fordított energia mennyisége az Európai Unióban. Az Eurostat adatai szerint 2018-ban 40.500 terazsúl energiát fordítottunk ilyen célra, míg 2024-ben már 80.400-at. Idehaza a légkondicionálók fogyasztása csekély mértékben nőtt. 1045 terazsúlról 1137-re. A vizsgált időszak utolsó évében a legtöbb energiát az olasz, a spanyol és a görög háztartások fordították a klímaberendezések működtetésére. Ez azt jelenti, hogy ez a három ország adta az uniós fogyasztás több mint 60%-át. Ebben semmi meglepő nincs, mivel az északi tagállamokban nagyságrendekkel kevesebb energiát fordítanak hűtésre, mint délen. Az uniós háztartásokban a legtöbb energiát fűtésre használják, a teljes fogyasztás 61%-át. A második leginkább energiaigényes tevékenység a vízmelegítés, 15%-os részesedéssel.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: Az egyik legnevesebb hazai pénzügyi jellemző szerint Románia egy gazdasági jégkorszakon megy keresztül. A rédei kápolnát nem érinti az állatkert elköltöztetése. A romániai nagyvárosok gépjárművezetői több mint 48 millió lejjel tartoznak a tavaly kiszabott közlekedési bírságok után. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia egy gazdasági jégkorszakban van. Ennek a fő elemeit az utóbbi kormányok toxikus intézkedései okozták. Kezdve az utóbbi évek hatalmas hiteleitől az egymást követő adóemelésekig, amelyek térdre kényszerítették a gazdaságot. Már szóval mi magunk ástuk azt a gazdasági gödröt, amelyben most vagyunk. Ha úgy közelítjük meg, hogy a pohár félig tele van, akkor túl egyes politikusok apokaliptikus nyilatkozatain a költségvetési hiány csökkenését látjuk, és egy olyan gazdaságot, amely az első negyedében túlélte az adók emelése, az eladás csökkenése és a pénzügyi problémák elmélyülése jelentette kihívásokat. Mindezeket Adrián Negrescu, neves pénzügyi elemző nyilatkozta az Economica.net gazdasági portálnak. A helyzet rosszabb is lehetne, és hogy nem az, főleg az állami beruházásoknak, az országos helyreállítási terv keretében érkező pénzeknek tudható be. Ha nem lennének ezek a finanszírozások, a gazdaság már recesszióban volna, véli a szakember, aki nem számít érdemi javulásra az elkövetkező időszakban. Az épülőstadion miatt új helyre költözik a nagyváradi állatkert, a jelenlegi területén pedig park és sportlétesítmények kapnak helyet. A tervek szerint a rédei kápolna megmarad, sőt, rendezett zöldövezet veszi majd körül. Ez várhatóan a rédei nevet viseli majd. A stadion kellő távolságra épül, így annak kivitelezése nem veszélyezteti a kápolnát. A jelenlegi állatkert helyén parkot alakítanak ki, melynek folytatásában egészen a Fogarasi utcáig kosárlabda, kézilabda és futballpályákat létesítenek. A zöldövezet kiszolgálására összesen 180 parkolóhelyet terveznek. Emellett egy új út is vezet majd a rédei kápolna előtt, közvetlen hozzáférés biztosítva az épülethez. A Fagerásulúj, a Traján Blazsovics utca és a Decsibel út által határolt összesen 21 hektáros területen több meglévő épületet lebontanak. Ugyanakkor a sportiskola épületei megmaradnak, sőt, fel is újítják azokat. A romániai nagyvárosok gépjárművezetői több mint 48 millió lejjel tartoznak a tavaly kiszabott közlekedési bírságok után. A Digi24.ro portál által kikért adatok szerint egyes önkormányzatok nyilvántartásaiban olyan büntetések is szerepelnek, amelyeket több mint 25 éve nem fizettek ki. Egy nyugat-romániai nagyvárosban több mint 20 millió lej a bírságokból felhalmozódott kintlevőség. A közlekedési bírságok behajtása évek óta komoly gondot jelent az önkormányzatoknak. Tavaly országos szinten 63%-os volt az átlagos behajtási arány. Vagyis a büntetések több mint egy harmada nem került kifizetésre. A legalacsonyabb behajtási arányt Dél-Romániában mérték. Krajova és Râmnicu Vâlcea esetében mindössze 16% a kifizetett bírságok aránya. A rangsor másik végén Kolozsvár és Nagyvárad áll, amelyek esetében a bírságokat több mint 80%-ban befizették. Vagyis a legtöbb autós időben rendezi a büntetéseit.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 3 perc van, és ez ma a hét második napján is ugyanazt jelenti. Igen, kezdetét veszi a Plusz FM ébresztő műsora a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki garantáltan itt lesz veletek ma is egészen 8 óráig, 7 órától már Balázs Anitával kiegészülve, akivel mindent megteszünk, hogy jól induljon a napotok, és persze, hogy könnyebb legyen az ébredés, ezúttal is a legjobb Plusz FM-es

0: vannak segítségünkre. Most például Madonna és Sabrina Carpenter közös dalával indítunk, érkezik a Bring Your Love.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, amiben ma a külföldi munkavállalókról tervezek beszélgetni veletek, ugyanis az utóbbi években egyre több ázsiai vendégmunkással találkozhatunk Románia szerte, éttermekben, futásszolgálatoknál, építkezéseken, vagy éppen szállodákban dolgoznak, és ma már sok város mindennapjai életének részei. Bár a jelenség még mindig megosztja a közvéleményt, a munkáltatók többsége azt mondja, hogy egyszerűen nem találnak elegendő hazai munkaerőt bizonyos állások betöltésére. Ennek kapcsán érdekelne is nagyon, hogy nektek mi a tapasztalatotok velük. Jöhetnek a vélemények ezekre az elérhetőségeinkre, a telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg, cserébe pedig szállítom most is a legkiválóbb slágereket.

Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 17 perckor, ez itt a Reggeli Plusz a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a mikrofonnál Hosszú Sanyival. És persze itt vagytok velem ti is, köszi szépen nektek, és ha már itt vagytok, akkor beszélgessünk is egyet. Ma arra vagyok kíváncsi, hogy nektek mi a tapasztalatotok az ázsiai vendégmunkásokkal, bár úgy tűnik még mindig megosztja a romániai társadalmat. A foglalkoztatásuk napról napra több nepálit, indiait vagy éppen Sri Lankait láthatunk az erdélyi városok utcáin. Sokszor ők viszik el a szemetet a házunk elől, vagy ők takarítják az utcákat. Őket látjuk számos építőtelepen, ők hozzák haza a kajarendelést, ők szolgálnak ki a kávézóban vagy a wellnessben is, nem csak. Számos ágazat munkáltatói vallják egybehangzóan, hogy nagy szükség van a vendégmunkásokra, itthon ugyanis nem találnak megfelelő alkalmazottakat bizonyos posztokra, de miért éri meg ázsiaiként Romániában munkát vállalni? Nos, a válasz egyszerű, Romániában a nettó minimálbér körülbelül 575 euró, a nettó átlagbér pedig meghaladja a havi 1000 eurót. Ehhez képest Nepálban a minimálbér becslések szerint 110-120 euró, az átlagbér pedig 220 és 290 euró között mozog. Sri Lankán a minimálbér még gyengébb, 80-90 euró, az átlagbér pedig 280-380 euró. Indiában a minimálbér 100-150 euró között mozog, míg az átlagbér 320 és 430 euró között változik, vagyis az átlagbér szintje kétszer-négyszer alacsonyabb, mint a romániai munkaerőpiacon. Vonzó célponttá teszi tehát azok számára, akik jobban fizetett munka lehetőségeket keresnek, de érdekelne is egyébként, hogyha már itt vannak és megtalálták, akkor nektek mi a tapasztalatotok velük? Mi továbbra is a legjobb zenéket hozom viszonzásul!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Gyönyörű reggelt, Nagyvárad, az itt még mindig a reggeli plusz a mikrofonnál Hosszú Sanyival, aki ma arra kíváncsi, hogy nektek mi a tapasztalatotok az ázsiai vendégmunkásokkal, mert ugye már főleg a nagyvárosokban, így Nagyváradon is elég sokan vannak. A rendelkezésre álló legfrissebb statisztikák szerint jelenleg 140-150 ezer között alakul a Romániában dolgozó nem Európai Uniós munkavállalók száma, csaknem 50%-uk Nepálból és Sri Lankáról származik. A munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek többsége 18 és 34 év közötti, közel 80.500 fő, 67.500 személy pedig 35 és 64 év közötti, és érdekelne is, hogy nektek mi a tapasztalatotok velük. Van kint egyébként a Facebookon is egy bejegyzés ebben a témában, amihez egy komment formájában is megírhatjátok a véleményeteként, pedig természetesen jó szokásomhoz szíven most is adom cserébe a legnagyobb slágereket, olyanokat, mint a most érkező Dreaming, Marshmallow, Pink és Sting közös előadásában.

0: megtalál.
1: United és tőlük a hajrálva, míg a nap is más, a hőmérsékletekről meg ugye ne is beszéljünk, továbbra is egy kicsit hűvösebb van így a korra reggeli órákban, viszont ez természetesen délutára majd jelentős mértékben változik, tulajdonképpen megduplázódik, mert akár 31 fokot is mérhetünk majd a későbbiekben. Ugyanakkor ez természetesen annak is köszönhető, hogy gyönyörű szép napsütéses időnk lesz ma, egészen az esti órákig, amikor azért lehet némi felhősödés, és úgy tűnik, hogy kevéske csapadék is érkezhet, bár én ezt azért némi fenntartással kezelem, mert amikor ennyire minimális a mennyiség, az előrejelzett mennyiség, akkor az könnyen elő szokott fordulni, hogy tulajdonképpen meg sem érkezik. Na de nyugtával a napot, ugye már majd meglátjuk a nap végén. Addig is az biztos, hogy fronthatás sem fogja terhelni a szervezetünket. Az utak terheltsége kapcsán pedig várom az infókat, mert azt még ugye nem küldtetek, úgyhogy arra hagyatkozom, ami ilyenkor általában lenni szokott, és ez nem más, mint hogy ezekben a percekben még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Persze, ha ti ezt másként tapasztaljátok, akkor jöhet róla jelzés. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig adom hozzá most is az kiváló dalokat, mint a háttérben már felcsendelő Perfect Strangers, Jonas Blue és GP Cooper közös előadásában.

0: 6 óra 40 perc van, ébresztő Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki nem csak a legjobb zenéket, hanem a titeket érintő legfontosabb infókat is biztosítja, mint például július 13-a és 20-a között zajlik a középiskolai felvételi egyik legfontosabb szakasza, a 8. osztályt végzett diákoknak ki kell tölteniük a számítógépes beosztáshoz szükséges jelentkezési adatlapot. A tanügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy a megadott iskolák és szakok sorrendje, valamint a helyesen beírt kódok döntően befolyásolhatják a felvételi eredményt. A tanulóknak a jelentkezés lap kitöltése előtt ajánlott áttanulmányozniuk a megyei rangsort, valamint a korábbi évek felvételi ponthatárait. Ez segíthet abban, hogy reális és jól átgondolt jelentkezési listát állítsanak össze. A jelentkezési lapot tehát július 20-áig kell kitölteni az általános iskolában, a szülők vagy törvényes képviselők jelenlétében, az osztályfőnök segítségével. A középiskolákat és szakokat a jelentkező saját preferenciái szerinti sorrendbe kell feltüntetni a megyei felvételi tájékoztatóban szereplő hivatalos kódok használatával. A tanügyminisztérium azt javasolja, hogy a diákok minél több lehetőséget jelöljenek meg, ha túl kevés opciót írnak be, vagy hibás kódot adnak meg, előfordulhat, hogy nem a kívánt szakra kerülnek be, sőt, akár hely nélkül is maradhatnak az első felvételi körben. A kitöltött adatlapot az adatok elektronikus rögzítése után kinyomtatják, ezt a tanulóknak és a szülőknek alaposan ellenőrizniük kell, mielőtt aláírják. A számítógépes beosztás után a felvételt nyert tanulóknak július 23-a és 28-a között kell leadniuk a beiratkozási iratcsomót a kijelölt középiskolákban. Az első felvételi forduló után megmaradt szabad helyeket július 31-én teszik közzé, a második felvételi szakasz pedig majd augusztusban lesz. Itt állunk pedig a továbbiakban is a legkiválóbb slágerek.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en.

Üdvözlet nektek, ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál Hosszú Sanyi. És persze itt vagytok ellen ti is, köszönöm szépen nektek, és azt is megköszönöm, hogy válaszoltok a mai fontos kérdésemre, még pedig arra, hogy nektek mi a tapasztalatotok az ázsiai vendégmunkásokkal. Szűcs Sándor azt írja, Románia lassan abból az országból, amelyik munkaerőt exportált, olyan országgá válik, amelyik munkaerőt importál. Aztán Magyar János is írt, rengetegen vannak Váradon, több ázsiaival találkozok, mint ismerőssel, lassan idehozzák a családjukat is, itt fognak elszaporodni. Ugyanez lesz itt is, mint a 70-es években Németországban, beözönlenek és soha az életben nem fognak elmenni innen, csak időkérdése és jogokat fognak követelni. Az ilyesminek soha nincs jó vége, párhuzamos társadalmat fognak kialakítani, ilyen a globalizált világ. Aztán Nagy Éva is írt, akikkel én eddig találkoztam, mind kedves, mosolygós emberek voltak, ők is csak jobban akarnak élni, és bele lehet gondolni, milyen jól megfizetik őket otthon, ha ide jönnek. Innen is rengeteg ember kiment más országokba a jobb fizetésért, csak ezt már elfelejtik sokan. És tudom, jön a válasz, mert ez Európa, nem ez a Föld nevű bolygó, ahol kellene egymást hagyni élni. Aztán Dalos Aranka is írt, nincs semmilyen tapasztalatom velük, mert csak látom őket, de én nem szoktam rendelni, főleg ételt nem. Aztán Csiki Pál is írt, vicc ez az ország, mennyit fizet egy bevándorló ázsiainak, vagy bárhonnan jöttek, és mennyit egy romániainak. A bevándorlókat jobban megfizeti, mert kap utánuk támogatást az Uniótól. Ha nem sikerült, lecseréljék európai országok lakosait azonnal, akkor kicserélik lassan, de biztosan. Aztán Szabados József is kommentelt, utoljára, amikor otthon voltam, tényleg megdöbbentő volt a látvány, egyre több van belőlük. Nekem ez nem új, mert itt a dánoknál is sok van, nepáliak, afrikaiak, indiaiak, arabok, még viccelődtünk is, hogy lassan a parkolóba rudakat kell szereljenek a repülőszőnyegeknek, meg az elefántoknak, tevéknek. Aztán Talódi Zsuzsa is írt, semmi problémám a külföldi vendégmunkásokkal, amíg dolgozni jönnek, és nem csak élősködni, vagy nem dolgozni. Valószínű a jobb megélhetés céljából jönnek, de hisz a mi kis országunkban is rengetegen dolgoznak külföldön. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak ezúttal is a legjobb.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Miközben a nyugati és a déli uniós államok többsége gyarapodik, a kelet-közép-európai régió köztük Magyarország és Románia lakossága folyamatosan is aggasztó ütemben zsugorodik. Azoknak a lakástulajdonosoknak, akik bérbeadják ingatlanjukat, vagy használatba engedik azt más személyeknek, jogszabályban előírt kötelezettségük, hogy tájékoztassák a lakótársulást. Románia bekerült Európa 10 legolcsóbb úti célja közé. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az elmúlt évben is növekedni tudott az Európai Unió lakossága a pozitív migrációs egyenlegnek köszönhetően, mely mára elérte a 452 milliót. Mögötte azonban drámai regionális törésvonal húzódik. Miközben a nyugati és déli tagállamok többsége gyarapodik, a kelet-közép-európai régió köztük Magyarország és Románia lakossága folyamatosan és aggasztó ütemben zsugorodik. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint mindkét országban olyan mértékű a természetes fogyás, amelyet a bevándorlás még csak ellensúlyozni sem képes. A romániai folyamatok terében a rendkívül alacsony termékenységi ráta mellett az egészségügyi rendszer strukturális összeomlása áll. Bár a statisztika Románia esetében is pozitív migrációt mutat, részben az ázsiai vendégmunkások érkezése, részben a külföldről hazatérők miatt, ugyanakkor mindez képtelen ellensúlyozni a természetes reprodukció hiányát. A magyarság szempontjából ez a tendencia kettős nyomást jelent. A többségi társadalom fogyása mellett a kisebbségi közösségek asszimilációja és elvándorlása tovább gyorsíthatja a belső népesség csökkenést. Azoknak a lakástulajdonosoknak, akik bérbeadják ingatlanjukat vagy használatba engedik azt más személyeknek, jogszabályban előírt kötelezettségük, hogy tájékoztassák a lakótársulást. A bejelentési kötelezettség kizárólag a tulajdonos terheli. A lakótársulás közös képviselőit vagy a lakótársulási elnököt értesíteni kell minden olyan változásról, amely az ingatlanban élő személyek számát érinti, függetlenül attól, hogy bérlőkről, befogadott személyekről vagy használati szerződés alapján ott lakókról van szó. A 10 napos határidő a szerződés aláírásának napjától kezdődik, és nem függ attól, hogy a dokument közjegyző hitelesítette. A bérleti szerződések érvényességéhez ugyanis elegendő, ha azt a felek magánokiratként írják alá. Románia bekerült Európa 10 legolcsóbb úti célja közé, derül ki a Hello Safe friss felméréséből. A rangsor a turisták átlagos napi kiadásait vette alapul, beleértve a szállás, az étkezés, a közlekedés és a programok költségeit. A lista élén Moldova áll, ahol átlagosan napi 34 euróból megoldható egy nyaralás. Ez Szerbia és Koszovó követi. Románia a 8. helyen végzett. A felmérés szerint egy turista átlagosan 71 eurót költ naponta az országban. Minket Magyarország követ, ahol 72 euró egy turista napi költsége. A 10-es listára még Koszovó, Lengyelország, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Albánia és Csehország került fel.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire tiszta lesz ma az ég, volt az esti órákban várható csupán kevés csapadék, jelenleg 17 fok környékén mozog a hőmérséklet, napi maximumként pedig ma 31 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ógorulói utcán, a metró áruház közelében található vasúti átjárónál. Ez idő alatt a rendszert közúti jelzőtáblák helyettesítik, a vasúti átjáró előtt András keresztet, stop táblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki, úgyhogy fokozott figyelemmel közlekedjetek a környéken, tartsátok be a közlekedési jelzéseket és a sínek keresztezése előtt. Minden esetben győződjetek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. Jó utat és sok türelmet mindenkinek!
0: És most

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
1: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával.
2: És Hosszús Anyival. Július 14-e kedd van. Isten éltesse Őrs és Stella nevű hallgatóinkat, valamint a szülinaposokat és az évfordulósokat is, mindazokat, akik számára valamilyen okból jeles nap a mai. Na és persze mindenkit arra biztatunk, hogy a mai napon is maradjatok velünk és munkatársainkkal itt a Plusz FM hullámhosszán.
1: Mert ugye érdekes témákat is fogunk boncolgatni a következő egy órában, úgyhogy tartsatok velünk, a legnagyobb Plusz FM-es slágerek után mi is érkezünk.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

0: Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonoknál Balázs Anitával.
1: És Hosszús Anyival.
0: És persze érdekesebbnél érdekesebb témákkal.
1: Kedves hallgatóink, bizonyára ti is észrevettétek, hogy az utóbbi években egyre több ázsiai vendégmunkással találkozhatunk Románia szerte. Éttermekben, futárszolgálatoknál, építkezéseken, vagy éppen szállodákban dolgoznak, és ma már sok város mindennapi életének részei. Bár a jelenség még mindig megosztja a közvéleményt, a munkáltatók többsége azt mondja, hogy egyszerűen nem találnak elegendő hazai munkaerőt bizonyos állások betöltésére. Ezért egyre gyakrabban érkeznek dolgozók Nepálból, Indiából vagy Sri Lankáról. A döntésük mögött elsősorban gazdasági okok állnak. Míg Romániában a nettó minimálbér meghaladja az 570 eurót, az átlagfizetés pedig már az 1000 eurót is átlépi, addig ezekben az ázsiai országokban ennek gyakran csak a töredékét lehet megkeresni. Sokak számára tehát még a romániai fizetés is komoly előrelépést jelent.
0: Hú, szinte hihetetlen. Épp a minap beszéltünk arról, hogy ugye azok a románok, akik Spanyolországban vannak, azok ugye tovább mentek, mert hogy már ott annyira nem jó az élet. Úgy tűnik, hogy ez a modernkori népvándorlás, ez nagyon, nagyon durván beindult. De egyébként az elképesztő, hogy milyen kevés pénzből kell szerencsétleneknek ott akár Sri Lankán ugye megélni, vagy Banglades, vagy
1: Nepál, India,
0: igen.
1: Igen, hát azért ugye tudni lehet, hogy ott mennyire szegénységben élnek az emberek, és valószínűleg munkalehetőség se nagyon van, és akkor így örülnek annak, hogy itt megvan. Egyébként én is szoktam őket látni, nálunk Nagy Szalontán is van több olyan vállalkozás. Már
0: nálatok Szalontán is.
1: Ahol vendégmunkások dolgoznak. Furcsa egyébként, én se tudtam még valahogy megszokni a jelenlétüket, tehát hogy így nincs nyilván problémám velük, mert ezt tudom, hogy ők ugye itt dolgoznak, és itt élnek, csak hogy mégis
0: igen.
1: Olyan fura, mert
0: ilyen közeg
1: ugye,
0: idegen,
1: igen,
0: ugye?
1: Hogy úgy látszik, hogy nem a mi
0: fajtánk, hajdunk,
1: hogy igen,
0: ugye?
1: Hogy így mondjuk,
0: a
1: igen.
0: A hajdúvárosban.
1: Igen, de közben meg...
2: Éjjel-nappal, teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Miközben a nyugati és a déli uniós államok többsége gyarapodik, a kelet-közép-európai régió köztük Magyarország és Románia lakossága folyamatosan és

0: aggasztó ütemben zsugorodik. Azoknak a lakástulajdonosoknak, akik bérbeadják ingatlanjukat, vagy használatba engedik azt más személyeknek, jogszabályban előírt kötelezettségük, hogy tájékoztassák a lakótársulást. Románia bekerült Európa 10 legolcsóbb úti célja közé. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az elmúlt évben is növekedni tudott az Európai Unió lakossága a pozitív migrációs egyenlegnek köszönhetően, mely mára elérte a 452 milliót. Mögötte azonban drámai regionális törésvonal húzódik. Miközben a nyugati és déli tagállamok többsége gyarapodik, a kelet-közép-európai régió, köztük Magyarország és Románia lakossága folyamatosan és aggasztó ütemben zsugorodik. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint mindkét országban olyan mértékű a természetes fogyás, amelyet a bevándorlás még csak ellensúlyozni sem képes. A romániai folyamatok terében a rendkívül alacsony termékenységi ráta mellett az egészségügyi rendszer strukturális összeomlása áll. Bár a statisztika Románia esetében is pozitív migrációt mutat, részben az ázsiai vendégmunkások érkezése, részben a külföldről hazatérők miatt, ugyanakkor mindez képtelen ellensúlyozni a természetes reprodukció hiányát. A magyarság szempontjából ez a tendencia kettős nyomást jelent. A többségi társadalom fogyása mellett a kisebbségi közösségek asszimilációja és elvándorlása tovább gyorsíthatja a belső népesség csökkenést. Azoknak a lakástulajdonosoknak, akik bérbeadják ingatlanjukat vagy használatba engedik azt más személyeknek, jogszabályban előírt kötelezettségük, hogy tájékoztassák a lakótársulást. A bejelentési kötelezettség kizárólag a tulajdonos terheli. A lakótársulás közös képviselőit vagy a lakótársulási elnököt értesíteni kell minden olyan változásról, amely az ingatlanban élő személyek számát érinti, függetlenül attól, hogy bérlőkről, befogadott személyekről vagy használati szerződés alapján ott lakókról van szó. A 10 napos határidő a szerződés aláírásának napjától kezdődik, és nem függ attól, hogy a dokumentum közjegyző hitelesítette. A bérleti szerződések érvényességéhez ugyanis elegendő, ha azt a felek magánokiratként írják alá. Románia bekerült Európa 10 legolcsóbb úti célja közé, derül ki a Hello Safe friss felméréséből. A rangsor a turisták átlagos napi kiadásait vette alapul, beleértve a szállás, az étkezés, a közlekedés és a programok költségeit. A lista élén Moldova áll, ahol átlagosan napi 34 euróból megoldható egy nyaralás. Ez Szerbia és Koszovó követi. Románia a 8. helyen végzett. A felmérés szerint egy turista átlagosan 71 eurót költ naponta az országban. Minket Magyarország követ, ahol 72 euró egy turista napi költsége. A 10-es listára még Koszovó, Lengyelország, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Albánia és Csehország került fel.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire tiszta lesz ma az ég, volt az esti órákban várható csupán kevés csapadék, jelenleg 17 fok környékén mozog a hőmérséklet, napi maximumként pedig ma 31 fok körül mérhetünk, majd a délután folyamán enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Július 17-ig forgalomkorlátozások lesznek érvényben a Drágos Oda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. A Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egyaránt egy-egy sávon haladhat ott a felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták, a forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelték át.
1: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
2: Megyünk is tovább a legjobb zenikkel és további érdekességekkel.
4: Szóval tartsatok velünk itt a Reggeli Pluszban, mert nem csak a legjobb slágereket hozzuk, hanem hamarosan arról is beszélünk, hogy kezdődik a parlag fűvirágzása. Maradjatok a Pluszon, már is érkezünk.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál, Balázs Anita
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik nem csak a legjobb zenéket adják, hanem a titeket leginkább érintő témákat is boncolgatják.
1: Nos, kedves hallgatóink, ha van kertetek, telketek, vagy egy olyan területetek, amit ti gondoztok, akkor érdemes a következő napokban egy kicsit jobban körülnézni. Hamarosan ugyanis kezdődik a parlagfű virágzása, és ezzel együtt a hatósági ellenőrzések is. A szabályok szerint kötelezően el kell távolítani a parlagfüvet, annál is inkább, mert ellenőrizhetnek a hatóságok. És bizony, a bírság sem kevés. Magánszemélyek akár 1000 és 5000 lej közötti büntetést is kaphatnak, a cégek esetében pedig ez akár a 20 000 lejt is elérheti. Persze nem csak a bírság miatt fontos odafigyelni erre. A parlagfű pollenje rengeteg ember életét keseríti meg minden nyáron, így ha időben kiírtjuk, azzal nem csak a saját dolgunkat könnyítjük meg, hanem másoknak is segítünk. Úgyhogy, ha eddig halogattátok a kert rendbetételét, lehet, hogy most jött el az ideje.
0: Bizony, sőt, igazából már el is vagytok vele késve, mert ugye a határidő az július 30 volt, szóval már most abszolút a bünti időszakban vagyunk, szóval nagyon
1: akkor
0: figyeljetek
1: rá. Akkor most
0: már
1: csak a mázlira lehet hagyatkozni.
0: Hát igen, ez már most abszolút ilyen ad-hoc jellegű lett, tehát hogy rögtön már is azonnal kell változtatni, hogyha esetleg olyan hát nagyobb méretű gazzal rendelkezik a telketek, vagy akár a ház előtt is, ugye erre is érdemes odafigyelni, hogy még azért is felelősségre lehet vonni valakit, hogyha a kerítése tövébe, de az utca fronton tulajdonképpen ott nő ki.
1: Ezek a gyomnövények, igen.
0: Igen, szerintem nem sokan vannak, akik nem gondozzák a saját portájukat annyira, hogy ott közvetlenül a ház előtt is azért általában arra szoktak az emberek figyelni, legalábbis én azt látom ott a mi környékünkön is, hogy azért jellemzően rendben vannak. Igen, igen, hát egy újabb környék. Még nem volt ideje kinőni a gazdát.
1: De egyébként te allergiás vagy a parlagfűre?
0: Nem, hál' Istennek nem. Viszont a húgom igen, úgyhogy tudom, hogy mennyire kellemetlen ez is, nála is már felnőtt korba alakult ki valahogy érthetetlen módon. És a kutyák, képzeld el, kutyák allergiásak, igen, úgyhogy ilyenkor mindig kell egy kezelést csinálni, amikor már jön ez az időszak, akkor elkezdenek vakarózni, tudod, így az órukat lényegében, ugye elsősorban, és akkor így a fejükit is dörgölik a fűbe, szóval onnan tudjuk, hogy elkezdődött a parlagfű szezon.
1: Szegények. Ja. Igen, de egyébként tényleg nagyon ilyen bosszantó és rossz tüneteket tudnak produkálni ezek a kis pollenek, amik igazából ugye az embernek a szemébe, orrába, mindenhova száldogálnak. Én sem vagyok allergiás, de van olyan ismerősöm, aki az, és tényleg szokott ő is szenvedni ebben az időszakban. Ugye orcsorgás, könnyezés.
0: Hát, mintha meg lennél fázva tulajdonképpen, ugye azok a tünetek, nagyon kellemetlen, ilyen náthaj jellegű tünetek vannak. Igen. Sőt, van, aki nagyon köhög is például. Szóval nem irigylem őket.
1: Igen, és akkor ugye a megelőzésre érdemes figyelni, és tényleg az, hogy igazából ennyi, hogy egyáltalán csak így kiszedni azt a gyomnövényt, vagy levágni, vagy kiírtani, és akkor megvan oldva a probléma, tehát hogy fontos lenne valóban odafigyelni erre, és emiatt meg pláne, hogy ilyen komoly bírságokat is bezsebelhetnek azok, akik nem megfelelően járnak el a parlagfű kérdésben.
0: Igen, hát már csak ezért sem érdemes kockáztatni. De egyébként meg tudod, az a nehéz ebben a kérdésben, hogy ha valaki nem allergiás, akkor igazából fel se fogja azt, hogy most az a kis gaz, ami ott van neki a kert végébe, az milyen problémákat tud okozni másoknak. Meg hogy most ott van az ő portáján, az biztos nem fogja zavarni a szomszédot, de hát ez nem így van, mert hogy sajnos ott van ugye az élő például, hogy akár ilyen több száz métert, vagy akár kilométerre is el tudnak szállni. Ugye ezek a kis pollenek is, az nagyon kellemetlen tud lenni. Úgyhogy mindenkinek csak azt javasoljuk, hogy tényleg nézzen szét a saját portáján, tartsa azt rendben, ne kockáztassa ezeket a büntetéseket, és persze miközben a gaz vagy a parlagfűvet írtjátok, hallgassatok bennünket, mert nem csak az ilyen titeket érő infókat, hanem a legjobb zenéket is elhozzuk nektek.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Na, hát ennyi volt már a reggeli plusz Anitával és Sanyival, akik most elbúcsúznak. Mi mentünk, és viszont ti feltétlenül maradjatok, mert a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Rögtön utánunk jön is Szegedi Mária.
1: Valamint 15 órától jelentkezik Keserű Tomi is, aki szintén elhozza nektek a legjobb zenéket, majd 20 órakor berobog, az a bizonyos zenevonat is. Mi köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok az elmúlt két órában, Hosszú Sanyit.
0: És persze Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig megint fogjátok, mert lesz ismét reggeli 6-tól 8-ig.
1: Így van, úgyhogy ha tehetitek, tartsatok velünk szerdán is, hiszen friss hírekkel és a legjobb dalokkal érkezünk. Vigyázzatok magatokra, és tartsátok észben, ha valami lassan halad, attól még halad. Ne add fel csak azért, mert még nem látod a célt. Az út is számít, legyen szép a napotok.
0: És persze jó rádiózást kívánunk.
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Élvezd a nyarat, kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 15-ig a 60 darabos Perzil kapszulás mosószerára 49,99 vani, valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Tuborg világos sörára mindössze 18,99 vani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
3: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglédi tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu

0: 99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprayt különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Áták, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Miközben a nyugati és a déli uniós államok többsége gyarapodik, a kelet-közép-európai régió köztük Magyarország és Románia lakossága folyamatosan és aggasztó ütemben zsugorodik. Azoknak a lakástulajdonosoknak, akik bérbeadják ingatlanjukat, vagy használatba engedik azt más személyeknek, jogszabályban előírt kötelezettségük, hogy tájékoztassák a lakótársulást. Románia bekerült Európa 10 legolcsóbb úti célja közé. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az elmúlt évben is növekedni tudott az Európai Unió lakossága pozitív migrációs egyenlegnek köszönhetően, mely mára elérte a 452 milliót. Mögötte azonban drámai regionális törésvonal húzódik. Miközben a nyugati és déli tagállamok többsége gyarapodik, a kelet-közép-európai régió köztük Magyarország és Románia lakossága folyamatosan és aggasztó ütemben zsugorodik. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint mindkét országban olyan mértékű a természetes fogyás, amelyet a bevándorlás még csak ellensúlyozni sem képes. A romániai folyamatok terében a rendkívül alacsony termékenységi ráta mellett az egészségügyi rendszer strukturális összeomlása áll. Bár a statisztika Románia esetében is pozitív migrációt mutat, részben az ázsiai vendégmunkások érkezése, részben a külföldről hazatérők miatt, ugyanakkor mindez képtelen ellensúlyozni a természetes reprodukció hiányát. A magyarság szempontjából ez a tendencia kettős nyomást jelent. A többségi társadalom fogyása mellett a kisebbségi közösségek asszimilációja és elvándorlása tovább gyorsíthatja a belső népesség csökkenést. Azoknak a lakástulajdonosoknak, akik bérbeadják ingatlanjukat vagy használatba engedik azt más személyeknek, jogszabályban előírt kötelezettségük, hogy tájékoztassák a lakótársulást. A bejelentési kötelezettség kizárólag a tulajdonos terheli. A lakótársulás közös képviselőit vagy a lakótársulási elnököt értesíteni kell minden olyan változásról, amely az ingatlanban élő személyek számát érinti, függetlenül attól, hogy bérlőkről, befogadott személyekről vagy használati szerződés alapján ott lakókról van szó. A 10 napos határidő a szerződés aláírásának napjától kezdődik, és nem függ attól, hogy a dokumentum közjegyző hitelesítette. A bérleti szerződések érvényességéhez ugyanis elegendő, ha azt a felek magánokiratként írják alá. Románia bekerült Európa 10 legolcsóbb úti célja közé, derül ki a Hello Safe friss felméréséből. A rangsor a turisták átlagos napi kiadásait vette alapul, beleértve a szállás, az étkezés, a közlekedés és a programok költségeit. A lista élén Moldova áll, ahol átlagosan napi 34 euróból megoldható egy nyaralás. Ez Szerbia és Koszovó követi. Románia a 8. helyen végzett. A felmérés szerint egy turista átlagosan 71 eurót költ naponta az országban. Minket Magyarország követ, ahol 72 euró egy turista napi költsége. A 10-es listára még Koszovó, Lengyelország, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Albánia és Csehország került fel.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Napos meleg időre számíthatunk a mai nap folyamán, 32 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 19 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, de továbbra is 31-32 fokot mérhetünk majd.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
3: Újabb korlátozások léptek életbe a Kodrillor utcai vasúti felüljáró acélszerkezetének kiemelése és az első hétfő bontása miatt. A Drágosvod utcában a Kolozsvár irányába vezető oldalon a vasúti aluljáró közelében egy forgalmi sávot lezártak. A darúzási munkálatok idején, amikor az acélszerkezetet felemelik és áthelyezik, a közúti forgalmat néhány percre teljesen leállítják. A munkálatok miatt egy napra lezárják a Berjerei utcát is. A bontási munkák folytatásaként pedig július 15 és 29-e között a Drágosvod utcában a Vasúti híd környékén is forgalomkorlátozások lesznek érvényben az első hétfő elbontása miatt. Vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra, jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: Kavillatos, szép jó reggelt Nagyváradi, a környékbeliek 2026. július 14-e kedd. A staféta átvéve a 89,6-on Szegedi Máriát halljátok itt a délelőtti pluszban. A következő 4 órában ellátlak benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Most a következőkben szót ejtünk arról, hogy átadták az Alumínai utcában az új 40 férőhelyes bölcsődét, de szó lesz majd a további 5 bölcsődéről és óvodáról is, amelyek már a következő tanévre

0: befejeződnek. Maradjatok velem a részletekért, most pedig hozom nektek a folytatást. Jó utat, jó rádiózást, és csodaszép délelőttöt kívánok nektek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz FM.

Lass lágerek és helyi információk itt a 89,6-on a Plusz FM délelőtti adásában. Új bölcsődét avattak Nagyváradon, pluszosok. Ez az új 40 férőhelyes bölcsődét július 11-én a nagyváradi Rogérius negyedben az Alumini utcában avatták fel. A bruttó 11,8 millió lejes beruházás átadásán Ilija Bolozsán ügyvívő miniszterelnök és Cseke Attila ügyvívő fejlesztési miniszter is részt vett. Ilija Bolozsán megköszönte a projekt megvalósításában résztvevők munkáját, kiemelve, hogy az új intézmény hozzájárul a sűrűn lakott városrész bölcsődei férőhelyi igényeinek kielégítéséhez. Cseke Attila elmondta, hogy a Szent Anna bölcsődeépítési program keretében országszerte 247 új bölcsőde épül állami és uniós finanszírozással. A Rogériuszi intézmény Bihar megyében már a 7. elkészült bölcsőde egyébként, és ősszel már meg is kezdheti működését, miután a szükséges engedélyeket beszerezték, és a 18 álláshelyet betöltik. Teofil Filimon alpolgármester szerint az új intézménnyel Nagyváradon már mintegy 840 bölcsődei férőhely áll a családok rendelkezésére. Felavatták tehát az Alumínai utcában az új 40 férőhelyes bölcsődét.

0: way.
1: Itt a Plusz FM. Plusz FM.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van az

Összességében számoltam be nektek arról pluszosok, hogy új 40 férőhelyes bölcsődét avattak július 11-én a Nagyváradi Rogérius negyedben, az Aluminé utcában. De az országos helyreállítási terv támogatásával további 5 óvoda is bölcsőde felújítása is jól halad, több mint 70%-ban elkészültek, így a következő tanév kezdetére korszerű környezet várja a nagyváradi óvodásokat és bölcsődés gyermekeket. A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a beruházások célja az energiahatékonyság növelése és a gyermekek számára biztonságosabb, modernebb környezet kialakítása. A munkálatok során hőszigetelik az épületeket, megújítják a tetőket, kicserélik a nyílászárókat, valamint korszerű gépészeti és elektromos rendszereket építenek ki. A legelőre haladottabb a Cantacuzino utcai 41-es óvoda korszerűsítése, amely már 80%-os készültségnél tart, míg a Kölugarány, a Hacegulói, a Fegyuáre és a Jón Bogdán utcai intézmények felújítása 70-75%-ban készült el. A Városháza szerint a beruházásoknak köszönhetően az intézmények energiafogyasztása csökken, a gyermekeket pedig a következő tanévtől korszerűbb és kényelmesebb környezet fogadja.

0: Jó reggelt, Nagy Váradi, a környékbeliek, már is fél időhöz érkeztünk itt naked délelőtti plusz első órájában. Ez azt jelenti, hogy érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek. Petró Anita kolléganőm már készen áll, érkezik is hozzánk egy rövid reklámot követően. Én pedig a hírek után érkezem vissza hozzátok időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A következő járra meg lesz a csípe!
3: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
5: Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
6: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
7: Július 18-án és 19-én Bihari Napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Tini Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával, és egy látványos tűzi játék vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a 4-es Street koncertezik. Vasárnap fellép Mohácsi Brigi, az est sztár vendége pedig a Republik. A helyszínen Vidám Parkkal és incsiklandó ételekkel is készülünk. Téged is vár a Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
8: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
9: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány kisebb változtatás az otthonodban, akkor a Dedebánban most a Kádda fürdőszobabútor mosdóval csak 990, valamint a Kádda Clover konyhai csaptelep csak 99 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
10: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortival. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
11: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sert és hamburgert mindössze 9,99-ban ért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtőlő tekercset mindössze 7,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
12: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
15: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
16: Nem a Közel-Kelettel folytatott kereskedelem, hanem az energiaárak emelkedése jelentheti a legnagyobb veszélyt a román gazdaság számára az iráni konfliktus elhúzódása esetén. Teljesen megújult a Szentjobbi apátság. Drasztikusan csökkent a Duna vízhozama az elmúlt időszakban, a Sebeskörösön is jelentős a vízhiány. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nem a Közel-Kelettel folytatott kereskedelem, hanem az energiaárak emelkedése jelentheti a legnagyobb veszélyt a román gazdaság számára az iráni konfliktus elhúzódása esetén, állapítja meg a Román Nemzeti Bank legfrissebb pénzügyi jelentése. A jegybank szerint 68.700 olyan romániai vállalat működik, amely különösen érzékeny az üzemanyagok és a földgáz árának tartós emelkedésére, miközben a kockázat a beszállítói láncokon és a bankrendszeren keresztül a gazdaság egészére is átterjedhet. A legtöbb érintett vállalkozás a szolgáltató szektorban működik, ágazati arányait tekintve azonban a mezőgazdaság a leginkább kitett, ahol a cégek 31,2%-a számít sérülékeinek. A közvetlen tulajdonosi kitettség ezzel szemben csekély. Romániában 8629 olyan vállalat működik, amelyben közel-keleti befektetők rendelkeznek többségi tulajdonnal, ezek azonban az összes vállalati árbevétel kevesebb, mint 1%-át adják. Teljesen megújult a Szentjobbi apátság. Azt nem tudni egészen pontosan, hogy éppen azon a helyen állott egykor az a bencés apátság, amelyben Szent István király jobb kezét őrizték több mint 3 évszázadon át, de nagy valószínűséggel a középkori vár alatt lehetett a 11. században a Szent László által alapított zarándokhely. Most a római katolikus püspökség a Szent László turisztikai program keretében újította fel a szintén különleges műemléktemplomot, ugyanakkor az apátságot és a vár megmaradt részét is láthatóvá tették. Az épületet Winkler Mátyás apát építette 1710-es években, ám ezt az idő múlásával többször is átalakították. Az utóbbi évtizedekben az állaga leromlott, de a nagyváradi római katolikus egyházmegyének végül sikerült felújítani, és a közösség számára használatba adni az épület együttest. Drasztikusan csökkent a Duna vízhozama az elmúlt időszakban annál a szakasznál, ahol a folyó belép Románia területére, vagyis a Báziás szelvénynél. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet előrejelzése szerint a folyó vízhozama mintegy 1800 köbméterre esett másodpercenként, ami csaknem 3-szor alacsonyabb a júliusi sokéves átlagnál. A vaskapu alatti szakaszon a vízhozamok szintén csökkentek. A hidrológusok szerint előfordulhatnak jelentősebb vízszint és vízhozam emelkedések egyes domb- és hegyvidéki folyókon, ezeket a hevesebb és sűrűbb záporok okozhatják. A hónap folyamán a folyók hidrológiai állapota általában a havi sokéves átlagok 30-50%-a között alakulhat. A legnagyobb vízhiány a Kraszna, a Berettyú, a Sebeskörös, a Feketekörös, a Fehérkörös és a Bürlád vízgyűjtőin, valamint a Dobrudzsai folyókon várható, ahol az értékek a sokéves átlag 30%-a alatt maradhatnak.
15: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Napos meleg időre számíthatunk a mai nap folyamán, 32 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 19 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, de továbbra is 31-32 fokot mérhetünk majd.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
17: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
15: Plusz közlekedési információk.
0: Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai zajlanak a vasútállomásnál, illetve a Körösáruháznál. Emiatt ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyar út és a George Enescu Dózsa-György utcák találkozásánál. Az Enescu, Magyar és a Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült, mindemellett megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálalúj utca forgalmi iránya pedig megfordult, ezentúl a Franz Schuber utca felől lehet a Traján Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Böregánulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Nemek szokásból vezessetek, további útat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A keddi előtípus folytatásában itt van a Zanzibár és az Ádám keresi évvel című daluk, előtte pedig Alex Oran idei nagyslágere érkezik. Jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra!
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Hello, hello, Nagyváradi! A környékbeliek hivatalosan is felavatták a 19-es országút és a Bihari út kereszteződésénél épült közúti felüljárót július 10-én, péntek reggel 9 órakor. A 8 közül ez a harmadik felül vagy aluljáró, amely elkészült, és amelyeket a Bihar megyei tanács azokon a helyeken épít, ahol nagy a közúti forgalom. Az új felüljáró kulcsfontosságúnak számít a megyei infrastruktúra szempontjából, mivel a Nagyvárad Margita, illetve a Nagyvárad Szatmár Németi útvonalon épült és rempákkal együtt összesen közel 640 méter hosszú. A Fugyivásárhelyi felüljárót tavaly november 21-én adták át a forgalomnak, a metró nagyjáróház mellett itt pedig nem olyan rég, július 8-án. Négy átjáró kivitelezése pedig még folyamatban van. Egy aluljáró és egy felüljáró épül az Aradi úton, a 79-es országúton, egy aluljáró a Körös, tehát a Tudor Vladimirescu és az Onestilor a Löpusuló utcák kereszteződésében Nagyváradon, és egy a Váradi körgyűrűn azon vasúti sín felett, amely összeköti Váradot Félixfürdővel. A 8. felüljáró a Püspöki, tehát a Máté Korvin utcán épül majd, erre közbeszerzési eljárást fognak hirdetni.

nagyváradiak, környékbeliek, ha bárki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, a Marosvásárhelyi Székhelyi Szolidaris Egyesület által működtetett telefonos szeretetszolgálat már 2021 óta van jelen Nagyváradon, és a 0265 555 555-ös telefonszámon elérhetőek. Nagyváradon a telefonhívásokat hétfőnként 15 és 20 óra között fogadják, kedden, szerdán és csütörtökön Marosvásárhelyen, pénteken Kolozsváron csönki a készülék, de az önkéntesek egymás között tartják a kapcsolatot. Így az említett napok bármelyikén lehet segítséget kérni a váradiaktól. A telefonos szeretetszolgálat egy krízisvonal azok számára, akik segítségre szorulnak, vagy segítséget szeretnének felajánlani. Az Egyesület 2023 tavaszától ráadásul otthoni beteggondozást is vállal. A krízis helyzetek mellett rendszeres segítséget is nyújtanak betegeknek, időseknek. Mondom még egyszer a telefonos szeretetszolgálat elérhetőségét 0265 555 555. Bátran merjetek segítséget kérni, és bátran merjetek segítséget nyújtani.

hogy mindenkinek megfeleljek. Hiába esem szét, úgysem maradok úgy. Ez egy darabban is darabos út, pedig lehetne már minden rossz álom a tegnapi. Hadd lapozzak oda, ahol új.

0: Ez volt a Follow the Flow és a Tavasz című nagy slágerük. Jó reggelt, nagyváradi a környékbeliek. Zárjuk a kedd délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. Tudjátok, ez azt jelenti, hogy érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek. A mai nap folyamán ezt Petro Anita kolléganőm szállítja nekünk, fogadjátok őt nagy szeretettel. A hírek után pedig folytatjuk a Plusz FM legnagyobb slágerével. Mutatom, hogy mivel indítjuk majd a következő órát. Ez lesz.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezz a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
4: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrasmecta kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt, szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
6: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből

0: terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Nem a Közel-Kelettel folytatott kereskedelem, hanem az energiaárak emelkedése jelentheti a legnagyobb veszélyt a román gazdaság számára az iráni konfliktus elhúzódása esetén. Teljesen megújult a Szentjobbi apátság. Drasztikusan csökkent a Duna vízhozama az elmúlt időszakban, a Sebeskörösön is jelentős a vízhiány. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nem a Közel-Kelettel folytatott kereskedelem, hanem az energiaárak emelkedése jelentheti a legnagyobb veszélyt a román gazdaság számára az iráni konfliktus elhúzódása esetén, állapítja meg a Román Nemzeti Bank legfrissebb pénzügyi jelentése. A jegybank szerint 68.700 olyan romániai vállalat működik, amely különösen érzékeny az üzemanyagok és a földgázárának tartós emelkedésére, miközben a kockázat a beszállítói láncokon és a bankrendszeren keresztül a gazdaság egészére is átterjedhet. A legtöbb érintett vállalkozás a szolgáltató szektorban működik, ágazati arányait tekintve azonban a mezőgazdaság a leginkább kitett, ahol a cégek 31,2%-a számít sérülékeinek. A közvetlen tulajdonosi kitettség ezzel szemben csekély. Romániában 8629 olyan vállalat működik, amelyben közel-keleti befektetők rendelkeznek többségi tulajdonnal, ezek azonban az összes vállalati árbevétel kevesebb, mint 1%-át adják. Teljesen megújult a Szentjobbi apátság. Azt nem tudni egészen pontosan, hogy éppen azon a helyen állott egykor az a bencés apátság, amelyben Szent István király jobb kezét őrizték több mint 3 évszázadon át, de nagy valószínűséggel a középkori vár alatt lehetett a 11. században a Szent László által alapított zarándokhely. Most a Római Katolikus Püspökség a Szent László út turisztikai program keretében újította fel a szintén különleges műemléktemplomot, ugyanakkor az apátságot és a vár megmaradt részét is láthatóvá tették. Az épületet Winkler Mátyás apát építette az 1710-es években, ám ezt az idő múlásával többször is átalakították. Az utóbbi évtizedekben az állaga leromlott, de a nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyének végül sikerült felújítani, és a közösség számára használatba adni az épület együttest. Drasztikusan csökkent a Duna vízhozama az elmúlt időszakban annál a szakasznál, ahol a folyó belép Románia területére, vagyis a Báziás szelvénynél. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet előrejelzése szerint a folyó vízhozama mintegy 1800 köbméterre esett másodpercenként, ami csaknem 3-szor alacsonyabb a júliusi sokéves átlagnál. A vaskapu alatti szakaszon a vízhozamok szintén csökkentek. A hidrológusok szerint előfordulhatnak jelentősebb vízszint és vízhozam emelkedések egyes domb- és hegyvidéki folyókon, ezeket a hevesebb és sűrűbb záporok okozhatják. A hónap folyamán a folyók hidrológiai állapota általában a havi sokéves átlagok 30-50%-a között alakulhat. A legnagyobb vízhiány a Kraszna, a Berettyú, a Sebeskörös, a Feketekörös, a Fehérkörös és a Bőrlád vízgyűjtőin, valamint a Dobrudzsai folyókon várható, ahol az értékek a sokéves átlag 30%-a alatt maradhatnak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Napos meleg időre számíthatunk a mai nap folyamán, 32 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 19 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, de továbbra is 31-32 fokot mérhetünk majd.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
3: Újabb korlátozások léptek életbe a Kodrillor utcai vasúti felüljáró acélszerkezetének kiemelése és az első hétfő bontása miatt. A Drágosvad utcában a Kolozsvár irányába vezető oldalon a vasúti aluljáró közelében egy forgalmi sávot lezártak. A darúzási munkálatok idején, amikor az acélszerkezetet felemelik és áthelyezik a közúti forgalmat, néhány percre teljesen leállítják. A munkálatok miatt egy napra lezárják a Berjerei utcát is. A bontási munkák folytatásaként pedig július 15 és 29-e között a Drágosvad utcában a Vasúti híd környékén is forgalomkorlátozások lesznek érvényben az első hét fő elbontása miatt. Vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra, jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: 9 óra múlt 5 perccel jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek 2026. július 14-e. Kedd, a 89,6-on pedig már folytatjuk is a délelőtti pluszt. Szegedi Mária vagyok, és ma is, mint minden hétköznap délelőtt, itt vagyok veletek déli 12 óráig. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Ma az Őrsöket és a Stellákat köszöntjük

0: Névnapjuk alkalmából Isten éltessen benneteket nagyon sokáig, és a születésnaposokat is. Nagy ölelést küldök mindenkinek. Itt a következő 60 percben szótejtünk arról, hogy megvannak az érettségi eredmények, megvannak a pót érettségi dátumai is, illetve szótejtünk arról is, hogy a Párciumi Keresztény Egyetem várja a beiratkozó, felvételiző diákokat július 22-ig online vagy személyesen. Hozom a részleteket, most viszont zenélünk tovább. Itt van a Lost Frequencies és a The Feeling című nagyságerük. Jó utat, New Radio-zást, vigyázzatok magatokra!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz FM.

Russzusok közzétették a nyári érettségi végleges eredményeit, jelentette be az Oktatási Minisztérium. Az eredményeket meg lehet tekinteni a bakalaureat.edu.ro internetes oldalon. A tanügyminisztérium szerint az óvások elbírálása után 74,8%-ról 76,9%-ra nőtt az érettségén sikeres vizsgázott diákok aránya. A sikeres vizsgához szükséges átmenő jegyeket és a legalább 6-os átlagot elérő diákok száma 97.020, közülük 92.502-en idei végzősök. Idén 70 diák szintízesre vizsgázott. Ugyanakkor vannak olyanok is, akiknek ez most nem sikerül, de ne szomorkodjanak, az idei pótérettségi augusztus 3 és 24-e között lesz, és július 14 és 24-e között lehet feliratkozni a vizsgákra. Úgyhogy hajrá, hajrá!

Kurzusok, véget ért az érettségi, a diákok pedig egy újabb fontos mérföldkő előtt állnak. El kell dönteniük, hol tanulnak tovább. A Párcimi Keresztény Egyetem várja a tovább tanulni vágyó diákok jelentkezését. Családias légkörrel, színvonalas oktatással, korszerű infrastruktúrával és belvárosi kampusszal kínál. Kiváló lehetőséget azoknak, akik magyar nyelven szeretnének tovább tanulni. Számos szakirány közül lehet választani. Részletekért látogassatok el a parcium.ro weboldalra, vagy hívjátok a 0259 418 252-es telefonszámot, vagy keressétek bátran őket a Facebookon, Instagramon és TikTokon. A beiratkozás július 13 és 22-e között zajlik online vagy személyesen az egyetem székein, azaz Nagyváradon a Teleki, tehát a Primöri utca 27 szám alatt. Tanuljatok tovább magyarul Nagyváradon, választatok jól, válasszátok a Párciumi Keresztény Egyetemet.

0: Ez volt Alice Sims és a Bad Dreams című nagy slágere. Hello, hello, pluszosok! Fél időhöz érkeztünk itt a 89,6-on. A délelőtti plusz második órájában, 9 óra múlt 27 perccel. Ez azt jelenti, hogy a folytatásban egy rövid reklámot követően Petró Anita kolléganőm érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Például azzal, hogy teljesen megújult a Szent Jobbi apátság. Maradjatok velünk a részletekért. Anita érkezik, én pedig a hírek után időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb snegerével várlak vissza benneteket. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
3: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást.
4: A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
5: Július 18-án és 19-én Bihari Napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Tini Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzi játék vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a 4-es Street koncertezik. Vasárnap fellép Mohácsi Brigi, az est sztár vendége pedig a Republik. A helyszínen Vidám Parkkal és incsiklandó ételekkel is készülünk. Téged is vár a Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
6: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
7: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 15-ig a 60 darabos Persil kapszulás mosószerára 49 lej 99 bani, valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Tuborg világos sörára mindössze 18 lej 99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Nem a Közel-Kelettel folytatott kereskedelem, hanem az energiaárak emelkedése jelentheti a legnagyobb veszélyt a román gazdaság számára az iráni konfliktus elhúzódása esetén. Teljesen megújult a Szent Jobbi apátság. Drasztikusan csökkent a Duna vízhozama az elmúlt időszakban, a Sebeskörösön is jelentős a vízhiány. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nem a Közel-Kelettel folytatott kereskedelem, hanem az energiaárak emelkedése jelentheti a legnagyobb veszélyt a román gazdaság számára az iráni konfliktus elhúzódása esetén, állapítja meg a Román Nemzeti Bank legfrissebb pénzügyi jelentése. A jegybank szerint 68.700 olyan romániai vállalat működik, amely különösen érzékeny az üzemanyagok és a földgáz árának tartós emelkedésére, miközben a kockázat a beszállítói láncokon és a bankrendszeren keresztül a gazdaság egészére is átterjedhet. A legtöbb érintett vállalkozás a szolgáltató szektorban működik, ágazati arányait tekintve azonban a mezőgazdaság a leginkább kitett, ahol a cégek 31,2%-a számít sérülékeinek. A közvetlen tulajdonosi kitettség ezzel szemben csekély. Romániában 8629 olyan vállalat működik, amelyben közel-keleti befektetők rendelkeznek többségi tulajdonnal, ezek azonban az összes vállalati árbevétel kevesebb, mint 1%-át adják. Teljesen megújult a Szent Jobbi apátság. Azt nem tudni egészen pontosan, hogy éppen azon a helyen állott egykor az a bencés apátság, amelyben Szent István király jobb kezét őrizték több mint 3 évszázadon át. De nagy valószínűséggel a középkori vár alatt lehetett a 11. században a Szent László által alapított zarándokhely. Most a római katolikus püspökség a Szent László turisztikai program keretében újította fel a szintén különleges műemléktemplomot, ugyanakkor az apátságot és a vár megmaradt részét is láthatóvá tették. Az épületet Winkler Mátyás apát építette az 1710-es években, ám ezt az idő múlásával többször is átalakították. Az utóbbi évtizedekben az állaga leromlott, de a nagyváradi római katolikus egyházmegyének végül sikerült felújítani, és a közösség számára használatba adni az épület együttest. Drasztikusan csökkent a Duna vízhozama az elmúlt időszakban annál a szakasznál, ahol a folyó belép Románia területére, vagyis a Báziás szelvénynél. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet előrejelzése szerint a folyó vízhozama mintegy 1800 köbméterre esett másodpercenként, ami csaknem 3-szor alacsonyabb a júliusi sokéves átlagnál. A Vaskapu alatti szakaszon a vízhozamok szintén csökkentek. A hidrológusok szerint előfordulhatnak jelentősebb vízszint és vízhozam emelkedések egyes domb- és hegyvidéki folyókon, ezeket a hevesebb és sűrűbb záporok okozhatják. A hónap folyamán a folyók hidrológiai állapota általában a havi sokéves átlagok 30-50%-a között alakulhat. A legnagyobb vízhiány a Kraszna, a Berettyú, a Sebeskörös, a Feketekörös, a Fehérkörös és a Bőrlád vízgyűjtőin, valamint a Dobrudzsai folyókon várható, ahol az értékek a sokéves átlag 30%-a alatt maradhatnak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Napos meleg időre számíthatunk a mai nap folyamán, 32 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 19 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, de továbbra is 31-32 fokot mérhetünk majd.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
8: Zajlik Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Körösáruháznál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi, tehát a főútnak a Petőfi Park és a George Enescu, valamint Magyar út, tehát a Staroveszki utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a volt rendelőintézet, tehát a Sárga épület és a Körös üzletház között. A Brássóvólói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza pedig kétirányú lett a Dunere utca felé és felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet kanyarodni a Brássóvólói utcából. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
8: És már folytatjuk is a kedd délelőttöt, méghozzá Mai Smith legújabb dalával. Jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM. Ez a

slágerek és remek programajánlók. Igen, bizony, itt a 89,6-on. Július 17 és 19-e között rendezik meg a 33. Népi Iparművészek Vásárát a Nagyváradi Körösvidéki Múzeum parkjában. A háromnapos rendezvényen 142 kézműves mutatja be portékáit Románia különböző tájegységeiről, valamint Beszarábiából, Magyarországról, Szerbiából. A látogatók szüttesek, kerámiák, fazekas termékek, fa, bőr, vas és csontárgyak, ékszerek, játékok, ikonok, mézes kalácsok, gyógynövények és más kézműves termékek közül válogathatnak. A vásár csütörtöktől szombatig 11 és 21 óra között, míg vasárnap 9 és 19 óra között várja a látogatókat. Esténként pedig népzenei és néptánc bemutatók is lesznek. A magyar fellépők közül a székelyhídi Zajgó Néptánc csoport szombaton 19:30 és 20 óra között lép színpadra. Július 17 és 19-e között rendezik meg tehát a 33. Népi Iparművészek Vásárát a Nagyváradi Körösvidéki Múzeum parkjában.

Kelem pluszosok, a nagyváradi helyi közlekedési vállalat, tehát az OTELE arról értesít bennünket, hogy újraindította a 22-es autóbuszjáratot, amely a Lakokos szupermarket irányába közlekedik. A közlemény szerint az állomás térségében zajló aluljáró építési munkálatok miatt bevezetett forgalmi módosításokhoz igazodva, a buszok a Püspöki, tehát a Stefán Csemáre út, a Prajgyőr, tehát a Berzei utca, a Téglavető, tehát a Dacia út útvonalon közlekedik. A busz megáll az Imbrólő utcai megállóban, a Püspöki úti autóbuszállomáson és a Római Katolikus Székesegyháznál is. A menetrendek elérhetők az OTELE hivatalos honlapján, mobil alkalmazásában, valamint a megállóban kihelyezett tájékoztató táblákon is.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Rúzsa Magdolna, Hazatalált című nagyslágerével zárjuk a kedd délelőtti plusz második óráját. Nagyváradi a környékbeliek hamarosan 10 óra. A folytatásban itt van Petró Anita kolléganőm a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy drasztikusan csökkent a Duna vízhozama az elmúlt időszakban, de a Sebeskörösön is jelentős a vízhiány. A részletekkel hamarosan érkezik, addig viszont jó, ha tudjátok. Ha van kérdésetek, információtok, engem déli 12 óráig elértek a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra. A következő órát pedig ezzel a dallal indítjuk. Mutatom. Why don't we call it love? Sing it back to me, sing it back to me now. Why don't we call it love, call it love? Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Támadnak az alacsony árak az Atákban, te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sertés hamburgert mindössze 9,99-ért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtőlő tekercset mindössze 7,49-ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatás akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindenre legyen megoldásod, a Dedemánban most a terasszett, asztallal, hat székkel és napernyővel csak 499, valamint a 4 lépcsős alumínium létra csak 129 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Miközben a nyugati és a déli uniós államok többsége gyarapodik, a kelet-közép-európai régió köztük Magyarország és Románia lakossága folyamatosan és aggasztó ütemben zsugorodik. Azoknak a lakástulajdonosoknak, akik bérbeadják ingatlanjukat, vagy használatba engedik azt más személyeknek, jogszabályban előírt kötelezettségük, hogy tájékoztassák a lakótársulást. Románia bekerült Európa 10 legolcsóbb úti célja közé. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az elmúlt évben is növekedni tudott az Európai Unió lakossága a pozitív migrációs egyenlegnek köszönhetően, mely mára elérte a 452 milliót. Mögötte azonban drámai regionális törésvonal húzódik. Miközben a nyugati és déli tagállamok többsége gyarapodik, a kelet-közép-európai régió köztük Magyarország és Románia lakossága folyamatosan

0: asszimilációja és elvándorlása tovább gyorsíthatja a belső népesség csökkenést. Azoknak a lakástulajdonosoknak, akik bérbeadják ingatlanjukat vagy használatba engedik azt más személyeknek, jogszabályban előírt kötelezettségük, hogy tájékoztassák a lakótársulást. A bejelentési kötelezettség kizárólag a tulajdonos terheli. A lakótársulás közös képviselőit vagy a lakótársulási elnököt értesíteni kell minden olyan változásról, amely az ingatlanban élő személyek számát érinti, függetlenül attól, hogy bérlőkről, befogadott személyekről vagy használati szerződés alapján ott lakókról van szó. A 10 napos határidő a szerződés aláírásának napjától kezdődik, és nem függ attól, hogy a dokumentum közjegyző hitelesítette. A bérleti szerződések érvényességéhez ugyanis elegendő, ha azt a felek magánokiratként írják alá. Románia bekerült Európa 10 legolcsóbb úti célja közé, derül ki a Hello Safe friss felméréséből. A rangsor a turisták átlagos napi kiadásait vette alapul, beleértve a szállás, az étkezés, a közlekedés és a programok költségeit. A lista élén Moldova áll, ahol átlagosan napi 34 euróból megoldható egy nyaralás. Ez Szerbia és Koszovó követi. Románia a 8. helyen végzett. A felmérés szerint egy turista átlagosan 71 eurót költ naponta az országban. Minket Magyarország követ, ahol 72 euró egy turista napi költsége. A 10-es listára még Koszovó, Lengyelország, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Albánia és Csehország került fel.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Napos meleg időre számíthatunk a mai nap folyamán, 32 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 19 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap kissé megvastagszik a felhőzet felettünk, de továbbra is 31-32 fokot mérhetünk majd.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
2: Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai zajlanak a vasútállomásnál, illetve a Körösáruháznál. Emiatt ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyar út és a George Enescu Dózsa-György utcák találkozásánál. Az Enescu, Magyar út és a Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült, mindemellett megnyitották a Franz-Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálalúj utca forgalmi iránya pedig megfordult, ezentúl a Franz-Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Böregánulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Nemek szokásból vezessetek, további útat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hogy telik a kedd délelőtt? Nagyváradiak, környékbeliek, remélem kellemesen. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek az éterben helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Szó lesz arról itt a következő percekben, hogy elindult a nagyváradi részvételi költségvetés idei kiírásának online szavazási szakasza, és arról is, hogy határidő előtt elkészülhet az Erdély autópálya egyik Bihar megyei szakasza. Mindenképp maradjatok velem a részletekért, most viszont zenélünk tovább. Jó utat, jó rádiózást és szép nyarat kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Sláger FM és helyi információk itt a 89,6-on. Elindult pluszosok a nagyváradi részvételi költségvetés online szavazása. A lakosok szeptember 27-ig dönthetnek arról, hogy a 39 elfogadott fejlesztési javaslat közül melyek valósuljanak meg. A szavazás az aktiv.oradia.ro oldalon zajlik, regisztráció vagy Facebook bejelentkezés után. És ami nagyon fontos, hogy egy résztvevő legfeljebb 3 projektre szavazhat. Az online fordulót szeptember 28 és október 18-a között személyes szavazás követi. A végső eredményt pedig az online és a helyszíni voksok összesítése alapján állapítják meg. Az idei programra 55 pályázat érkezett, amelyek közül 39 bizonyult megvalósíthatónak. A javaslatok között kerékpáros fejlesztések, zöld területek bővítése, ivókutak, korszerű buszmegállók, sport és szabadidős létesítmények, valamint közlekedésbiztonsági és városszépítő projektek is szerepelnek. S ne feledjük, hogy a részvételi költségvetés célja, hogy a lakosok közvetlenül is beleszólhassanak a város fejlesztésébe, és olyan beruházások valósuljanak meg, amelyekre valóban igény mutatkozik a helyi közösség részéről. Úgyhogy tessék kérem, szavazni az aktiv.oradia.ro oldalon szeptember 27-ig.

Jó esély van rá, pluszosok, hogy már idén decemberben elkészül a Bihar és Bisztra-Terebes közötti több mint 28 kilométeres autópálya szakasz, vagyis mintegy 5 hónappal a szerződésben szereplő 2027 májusi határidő előtt. A közlekedési infrastruktúrával foglalkozó civil szervezet szerint a munkálatok gyors ütemben haladnak. A legtöbb híd és felüljáró szerkezete elkészült, több szakaszon pedig már az aszfaltburkolatot is lefektették. Bár még jelentős munka van hátra, reálisnak tartják az évvégi átadást. Ha sikerül tartani ezt az ütemet, az autósok 2026. decemberétől már a magyar határtól Kolozsvárig autópályán közlekedhetnek. A beruházás korábban ugye többször is elakadt, szerződésbontások, perek és új közbeszerzések miatt. A projekt tavaly nyáron indult újra, azóta kivitelezés több mint 60%-ban elkészült.

0: tudod meg már.
1: Ez volt Jadenyi Adrián és a Skorpió Hava című slágere. 10 óra múlt 27 perccel, ez azt jelenti, hogy fél időhöz érkeztünk itt. A kedd délelőtti plusz harmadik órájában. Petro Anita kolléganőm már készen áll, érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok szeretettel, beszámol nekünk többek között arról, hogy jelentős a vízhiány a Sebes-Körösön. Sőt, a Duna vízhozama is drasztikusan csökkent az elmúlt időszakban. A részletekkel érkezik, én pedig a hírek után a Plusz FM legnagyobb slágerével várlak vissza benneteket. Tartsatok velünk!
2: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Compressore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Nem a Közel-Kelettel folytatott kereskedelem, hanem az energiaárak emelkedése jelentheti a legnagyobb veszélyt a román gazdaság számára az iráni konfliktus elhúzódása esetén. Teljesen megújult a Szentjobbi apátság. Drasztikusan csökkent a Duna vízhozama az elmúlt időszakban, a Sebes-Körösön is jelentős a vízhiány. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nem a Közel-Kelettel folytatott kereskedelem, hanem az energiaárak emelkedése jelentheti a legnagyobb veszélyt a román gazdaság számára az iráni konfliktus elhúzódása esetén, állapítja meg a Román Nemzeti Bank legfrissebb pénzügyi jelentése. A jegybank szerint 68.700 olyan romániai vállalat működik, amely különösen érzékeny az üzemanyagok és a földgáz árának tartós emelkedésére, miközben a kockázat a beszállítói láncokon és a bankrendszeren keresztül a gazdaság egészére is átterjedhet. A legtöbb érintett vállalkozás a szolgáltató szektorban működik, ágazati arányait tekintve azonban a mezőgazdaság a leginkább kitett, ahol a cégek 31,2%-a számít sérülékeinek. A közvetlen tulajdonosi kitettség ezzel szemben csekély. Romániában 8629 olyan vállalat működik, amelyben közel-keleti befektetők rendelkeznek többségi tulajdonnal, ezek azonban az összes vállalati árbevétel kevesebb, mint 1%-át adják. Teljesen megújult a Szentjobbi apátság. Azt nem tudni egészen pontosan, hogy éppen azon a helyen állott egykor az a bencés apátság, amelyben Szent István király jobb kezét őrizték több mint 3 évszázadon át, de nagy valószínűséggel a középkori vár alatt lehetett a 11. században a Szent László által alapított zarándokhely. Most a római katolikus püspökség a Szent László turisztikai program keretében újította fel a szintén különleges műemléktemplomot, ugyanakkor az apátságot és a vár megmaradt részét is láthatóvá tették. Az épületet Winkler Mátyás apát építette az 1710-es években, ám ezt az idő múlásával többször is átalakították. Az utóbbi évtizedekben az állaga leromlott, de a nagyváradi római katolikus egyházmegyének végül sikerült felújítani, és a közösség számára használatba adni az épület együttest. Drasztikusan csökkent a Duna vízhozama az elmúlt időszakban annál a szakasznál, ahol a folyó belép Románia területére, vagyis a Báziás szelvénynél. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet előrejelzése szerint a folyó vízhozama mintegy 1800 köbméterre esett másodpercenként, ami csaknem 3-szor alacsonyabb a júliusi sokéves átlagnál. A Vaskapu alatti szakaszon a vízhozamok szintén csökkentek. A hidrológusok szerint előfordulhatnak jelentősebb vízszint és vízhozamemelkedések egyes domb- és hegyvidéki folyókon, ezeket a hevesebb és sűrűbb záporok okozhatják. tartják. A hónap folyamán a folyók hidrológiai állapota általában a havi sok éves átlagok 30-50%-a között alakulhat. A legnagyobb vízhiány a Kraszna, a Berettyú, a Sebeskörös, a Feketekörös, a Fehérkörös és a Bőrlád vízgyűjtőin, valamint a Dobrudzsai folyókon várható, ahol az értékek a sok éves átlag 30%-a alatt maradhatnak.
2: És most vissza a zenéhez!
1: Zeller Arson 2025-ös slágerével folytatjuk a kedd délelőtöt. Nyújtat jó rádiózást és szép nyarat kívánok mindenkinek!
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz

Kressz FM, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol a legszuperebb slágerek mellett helyi és környékbeli infókat is kaptok. Megnyitották a forgalom előtt a hegyközpályit, a bihari körgyűrűvel összekötő új utat. A 3,1 km hosszú útszakasz közvetlen kapcsolatot teremt hegyközpályi, a bihari körgyűrű és ezen keresztül az A3-as autópálya között. Az új út kétsávos, teljes hosszában pedig kerékpárút is épült. A beruházás a Nagyváradi Metropolis Övezet közlekedési fejlesztési programjának része, amelynek célja a térség közúti kapcsolatainak javítása. Az átadást eredetileg még az év elejére tervezték, de halasztották, mert a kivitelezés egy része nem felelt meg az előírt minőségi követelményeknek. Egy független műszaki vizsgálat után a kivitelező mintegy 350 méteren újra aszfaltozta az érintett szakaszt saját költségén. A beruházás értéke meghaladta 10 millió lejt áfa nélkül. A hegyközpályit a bihari körgyűrűvel összekötő út immár a 9. olyan útszakasz, amelyet az elmúlt években adott át a Bihar megyei tanács. Megnyílt tehát a forgalom előtt a hegyközpályi és a bihari körgyűrű közötti összekötő út.

Nagyváradiak, környékbeliek 44 év után ismét önálló kiállítással jelentkezett Nagyváradon Újvárosi László. A Kilépés a keretből című tárlata művész 5 évtizedes alkotói pályáját foglalja össze, bemutatva a grafikától az interdisziplináris vizuális művészetig vezető alkotói útját. A kiállítás visszatükrözi Újvárosi László munkásságának meghatározó elemeit, a folyamatos kísérletezést, a műfaji határok átlépését és a megszokott keretek elhagyását. Az alkotó nem csak művészként, hanem pedagógusként és kulturális szervezőként is jelentős szerepet játszott Nagyvárad művészeti életében. A tárlat november 11-ig látogatható a Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti kiállító tereiben, hétfőtől szombatig 9 és 17 óra között.

0: Hello, hello, pluszosok, a segítségeteket kérném, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon. Legyen szó sebességmérésről, torlódásról, vagy esetleg útlezárásról. Hívjatok bátran, déli 12 óráig. Elérhető vagyok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 07 34 17 22 22, és ott vagyunk Facebookon és Instagramon is, plusz FM nagyváratként megtaláltok bennünket. Most zárjuk a kedd délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. Petro Anita kolléganőm érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, a hírek után pedig ezzel a slágerrel indítjuk majd a következő órát. Mutatom. Don't just sweat it, baby, it's alright. You were dancing through the
1: lightning strikes. Also. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Százezrek veszíthetik el a munkájukat az Európai Unióban, jelentősen megnőtt a háztartásokra nehezedő teher. 500 millió lejesítel garancia kerettel idén is folytatódik az új otthon program. Az utasok 86%-a senkinek sem ajánlaná a romániai vonatokat, jelentette ki Radu Miluca ügyvivő szállítási miniszter. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A munkahelyek tömeges megszűnésével kell szembenézniük az uniós tagállamoknak a következő években, figyelmeztet az Európai Bizottság. A magas energiaköltségek, az ipari szerkezet átalakítás és a zöld átállás folyamatai súlyosan megterhelik a gazdaságot. A jelentés rávilágít a munkaerőpiacon tapasztalható tartós egyenlőtlenségekre is. Az EU-n kívüli állampolgárok még mindig sokkal nagyobb valószínűséggel kényszerülnek a képzettségüknél alacsonyabb szintű munkakörökbe, mint a hazai munkavállalók. Problémát jelent a munkahelyek minősége is. Minden ötödik munkavállaló alacsony bérű, gyenge termelékenység növekedésű ágazatban dolgozik, míg minden 12. dolgozó embert a szegénység kockázata fenyeget, annak ellenére, hogy van állam.

0: stabilitás, a jelzálog hitelezés alakulása és a potenciális kedvezményezettek igénye indokolja, emellett a kedvezőbb finanszírozási feltételek is a program folytatása mellett szólnak. Az utasok 86%-a senkinek sem ajánlaná a romániai vonatokat, jelentette ki Rádu Miruca ügyvivő szállítási miniszter, aki a lesújtó eredmények miatt a minisztériumba kérette a román államvasutak személyszállító részlegének vezérigazgatóját. A tárca egy hete indította el azt az online kérdőívet, amelyen keresztül a csofőr utasai közvetlenül jelezhetik a menet közben tapasztalt problémákat. A miniszter által ismertetett adatok szerint a legégetőbb problémák a nem működő légkondicionálás, valamint a vagonok és a mosdók elhanyagolt állapota. A helyzet súlyosságát fokozza, hogy a válaszadó 70%-a interrégió vonatokon utazott, ahol a légkondicionálás kötelező alapfelszereltség lenne. A miniszter maga is próbára tette a rendszert, átlagos utasként felhívta a csofőri ügyfélszolgálatát, ám 15 perc után sem vette fel senki a telefont, így letette.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Folytatódik a kánikula, ma napközben 32, éjjel pedig 18 fok körüli értékeket mérhetünk. Előfordulhatnak frissítő záporok és zivatarok, és helyenként a szél is megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont nagyon erős.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról
5: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
2: További nagyon kellemes nyarat és nagyon király keddi napot kívánok nektek 2026. július 14-én. Ez a Plusz FM ugye a nyár hivatalos adója és Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és ebben a pillanatban startol a Sláger Plusz. A következő 4 óra műsorvezető házigazdája most is, mint mindig, Kessérű Tomi. Készüljetek, ugyanis én is készültem fontos infókkal, jó zenékkel, színes hírekkel. Az első órában majd Eddie Palermo-ról lesz szó, ő egy DJ, aki új rekordot készül dönteni, 50 kilométert fog lefutni, és közben pedig egy élő DJ szettet rak össze. Hogy hogyan, ha kiderül az óra második felében, közben én is játszom természetesen nektek a legnagyobb slágereket, de nem futok, hanem itt vagyok a stúdióban. Kezdünk!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margit

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon. Ez a Plusz FM.

közlekedők, utolévők, figyelem, itt a Sláger Plusz első órájában kedden. Július 15-e és 29-e között lezárják ugyanis a 190-es megyei út, ez ugye ami Püspökit köti össze Bors községgel, és az egyes országút közötti összekötő utat is, a Komagnál lévő vasúti átjáró térségében. Az egyes országút felüli körforgalomból kizárólag azokhoz a vállalkozásokhoz lehet majd behajtani az összekötő útra, amelyek a vasúti átjáró előtt működnek. A lezárások idején a forgalmat a járművek megengedett legnagyobb ösztömege alapján terelik el. Az 5 tonnánál kisebb ösztömegű járművek a 190-es megyei útról Bors községen keresztül érhetik el az egyes országutat. Viszont az 5 tonnánál nehezebb járműveket a Bihar-Püspökiben lévő 19-es országúti körforgalom, Szántói út, DX 16 gyorsforgalmi út, egyes országúti körforgalom útvonalra irányítják. Ugyanez az útvonal érvényes az ellenkező irányú közlekedésre is, úgyhogy ezt mindenképpen tartsátok szem előtt és észben. Köszönöm szépen a türelmeteket, a megértéseteket, és balesetmentes jó utat kívánok mindenkinek, slágerekkel és magyar kedvencekkel. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? We don't talk much, not anymore. Broken bottles and slamming doors. But we still care about each other. Say we care about each other. I know life took us far away.

Helyből hozom nektek a következő hírt itt a Pluszon. Románia bekerült Európa 10 legkedvezőbb áru úti célja közé, derül ki a Hello Safe friss felméréséből. A rangsor a turisták átlagos napi kiadásait vette alapul, beleértve a szállás, az étkezés, a közlekedés és a programok költségeit. Az elemzés, amely a Budget Your Trip és a Kajak adataira támaszkodik, szerint Kelet-Európa és a Balkán országai számítanak a legkedvezőbb áru úti céloknak. Ezekben az országokban a turisták jóval alacsonyabb költségek mellett is gazdag kulturális, természeti és gasztronómiai élményekben részesülhetnek. A lista élén Moldova áll, ahol átlagosan napi 34 euróból megoldható egy nyaralás. Ezt Szerbia 40 és Koszovó 45 euróval követi. Románia a 8. helyen végzett. A felmérés szerint egy turista átlagosan 71 eurót költ naponta az országban. Ti mentek valahová nyaralni? Ha gondoljátok, akkor írjátok meg, én pedig már is hozom nektek a legjobb zenéket.

Tehát a Sláger Plusz első órájában egy nagyon érdekes rekordkísérletről hoztam nektek hírt. Az egyik magazin beszámolója szerint ugyanis egészen extrém vállalásra készül egy Miami DJ producer, Eddie Palermo, aki most élő folyamatos DJ set közben fut le 50 kilométert, jól hallottátok. A különleges kihívás neve BP Mayton, és a célja, hogy a zene és a sport határát teljesen új szintre emelje. Palermo nem futás közben hallgat zenét, hanem ő maga fogja keverni, miközben halad előre a távon. Hogy hogyan? A szervezők szerint egy speciális DJ pultot kap, egy könnyített felszerelést, amelyet futásra optimalizáltak. Stabilizált kontroller, rögzített füles és egy olyan hátizsák, amiben minden technika elfér. A set közben a tempót a futás ritmusa határozza majd meg, így a BPM folyamatosan igazodik Palermo lépéseihez. A kihívás célja nem csak a rekorddöntés, hanem az is, hogy felhívja a figyelmet a mozgás és a zene közös motiváló erejére. A BP Mayton ráadásul élőben lesz követhető, és a szervezők azt ígérik, ha minden jól megy, az 50 kilométeres futás végére egy teljes több órás techno maraton áll majd össze futólépésben. Hát nem lesz egyszerű dolga a DJ-nek, valljuk be őszintén, azért futás közben keverni, miközben ekkora távot tesz meg. Nem is értem, nem is tudom, hogy erre hogyan lehet rákészülni egyáltalán. Minden esetre nagyon kíváncsian várjuk, hogy mi fog belőle kisülni, és hát természetesen nagyon szorítok és szorítunk azért, hogy Eddie Palermo sikerre vigye a dolgot, úgyhogy hajrá, mindent beleküldjük az energiát, aztán meg ha lesz élő link, akkor majd belepillantunk. Addig én is játszom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket. Én nem vágok neki ekkora távnak, ha nem bánjátok, én maradok itt a Lékondi stúdióban.

0: No, hát éppen ebben a pillanatban ér véget a Sláger Plus első órája, de nyugalom, pánikra semmi ok, folytatjuk, megyünk tovább. Jönnek a friss információk, a ropogós hírek a mai nap ügyeletes hírszerkesztőjétől, Petru Anitától, aztán természetesen én is visszatérek, és a következő órát ezzel a dallal fogom indítani.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Százezrek veszíthetik el a munkájukat az Európai Unióban, jelentősen megnőtt a háztartásokra nehezedő teher. 500 millió teljes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az új otthonprogram. Az utasok 86%-a senkinek sem ajánlaná a romániai vonatokat, jelentette ki Radu Miluca ügyvivő szállítási miniszter. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A munkahelyek tömeges megszűnésével kell szembenézniük az uniós tagállamoknak a következő években, figyelmeztet az Európai Bizottság. A magas energiaköltségek, az ipari szerkezet átalakítás és a zöld átállás folyamatai súlyosan megterhelik a gazdaságot. A jelentés rávilágít a munkaerőpiacon tapasztalható tartós egyenlőtlenségekre is. Az EU-n kívüli állampolgárok még mindig sokkal nagyobb valószínűséggel kényszerülnek a képzettségüknél alacsonyabb szintű munkakörökbe, mint a hazai munkavállalók. Problémát jelent a munkahelyek minősége is. Minden ötödik munkavállaló alacsony bérű, gyenge termelékenység növekedésű ágazatban dolgozik, míg minden 12. dolgozó embert a szegénység kockázata fenyeget, annak ellenére, hogy van állása. Miközben egyes szektorokban leépítések fenyegetnek, a vállalatok továbbra is nehezen találnak megfelelő képzettségű munkaerőt. 500 millió teljes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az új otthonprogram, derül ki a pénzügyminisztérium jogszabálytervezetéből. A dokumentum szerint a program fenntartását az ingatlanpiaci helyzet indokolja. A lakások iránti kereslet folyamatosan nő, miközben a kínálat korlátozott, ami sokak számára megnehezíti a lakásvásárlást, különösen azoknak, akik nehezen felelnek meg a szokásos hitelfeltételeknek. A pénzügyminisztérium szerint az 500 millió teljes idei keret megállapítását a 2026-ra várható viszonylagos piaci stabilitás, a jelzálog hitelezés alakulása és a potenciális kedvezményezettek igénye indokolja, emellett a kedvezőbb finanszírozási feltételek is a program folytatása mellett szólnak. Az utasok 86%-a senkinek sem ajánlaná a romániai vonatokat, jelentette ki Radu Miluca ügyvivő szállítási miniszter, aki a lesújtó eredmények miatt a minisztériumba kérette a román államvasutak személyszállító részlegének vezérigazgatóját. A tárca egy hete indította el azt az online kérdőívet, amelyen keresztül a csofőr

0: 8 fok körüli értékeket mérhetünk. Előfordulhatnak frissítő záporok és zivatarok, és helyenként a szél is megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont nagyon erős.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Kedden, július 14-én itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában folytatódik a Sláger Plusz, a nyár hivatalos rádiójában, egészen pontosan ezt mindig hozzáteszem. Már a második órában járunk egyébként, a mikrofonnál a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Késerű Tomi. Ebben az órában mindazokhoz szólnék, akik külföldre terveznek nyaralni menni, ugyanis érdemes odafigyelni, hiszen vannak nagyon különleges strandolási szabályok, amelyek hát akár komoly bírságot is maguk után vonzhatnak, hogyha az ember nem tartja be őket, úgyhogy ti is figyeljetek és legyetek résen, hogy milyen szabályok vannak, az kiderül majd ebben az órában. Aztán rám is vonatkoznak szabályok természetesen, méghozzá az, hogy hozzam nektek a Nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit, valamint a slágereket és a magyar kedvenceket.
3: Slágerek, magyar kedvencek Margitnál.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ambefentus baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

ez bizony már a Sláger Plusz második órája kedden. Hát kérem szépen, csak minden negyedik romániai tölti az idei nyári szabadságát külföldön. Közülük 65% Görögországot, Bulgáriát, Olaszországot vagy Törökországot jelölte meg úti célként. Derül ki a Csekbank és a Finzum.ro banki összehasonlító portál felméréséből. A legtöbben Görögországba utaznak. Ezt az országot a külföldön nyaralók 26,6%-a választotta. Bulgáriában a válaszadók mintegy 15%-a, Olaszországba 14%-a, Törökországba pedig valamivel kevesebb, mint 10%-a készül. Spanyolországot 9%, Egyiptomot 4%, Franciaországot 3,5% jelölte meg úti célként, írja az Edge Press. A közlekedési eszközök közül továbbra is a saját autó a legnépszerűbb. A válaszadók 55,6%-a ezzel indul nyaralni. Vonattal 16,6%, repülővel 16,2%, autóbusszal pedig mintegy 11,6% utazik. A felmérés szerint a válaszadók 70%-a előre gyűjt a nyaralásra, évközben félretéve a szükséges összeget. Üdülési utalvánnyal 10,6% fizet, valamivel több mint 10% hitelkártyához vagy folyószámla hitelhez nyúl, kevesebb mint 7% barátoktól kér kölcsön, és 3%-nál is kevesebben kapnak üdülési prémiumot a munkáltatójuktól. Egy a lényeg, bárhová is menjetek, a Plusz FM-et vigyétek magatokkal, ugye van nekünk egy ilyen jó kis mobil applikációnk, hogy útközben és nyaralás közben is élvezhessétek a slágereket és a magyar kedvenceket. Everybody get up.

a tanuló ifjúságnak egy híra folytatásban a Pluszon. Július 13-án hétfőn ugye elkezdődött a felvételi időszak a Nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetemen. Az intézmény alapképzéseire és mesterképzéseire jelentkezők július 22-éig szerdáig nyújthatják be a jelentkezésüket. A felvételizők kétféleképpen iratkozhatnak be. Személyesen az egyetem titkárságain, illetve online az intézmény felvételi felületén. A személyes ügyintézés munkanapokon 9 és 15 óra között lehetséges. Az egyetem felhívja a jelentkezők figyelmét arra, hogy a beiratkozás előtt érdemes tájékozódni az egyes képzések felvételi követelményeiről és a szükséges iratokról. A meghirdetett szakok, a felvételi követelmények, valamint a benyújtandó dokumentumok részletes ismertetése a Párciumi Keresztény Egyetem hivatalos honlapján érhető el. Az online jelentkezési felület a felvételi időszak teljes ideje alatt elérhető, így azok is egyszerűen elvégezhetik a beiratkozást, akik nem tudnak személyesen megjelenni az egyetemen. Az intézmény a felvételivel kapcsolatos aktuális információkat hivatalos honlapján, valamint a Párciumi Keresztény Egyetem Nagyváradi Facebook oldalán is folyamatosan közzéteszi. Köszönöm szépen a figyelmeteket, mint ahogy én a jó zenéket itt a Pluszon, ugye?

Sláger plusz második órájában akkor azokhoz szólnék, akik külföldre terveznek menni nyaralni. Hát oda kell figyelni, kérem szépen, a szabályokra. Az egyik friss összeállítás szerint idén nyáron ugyanis több európai tengerparton szigorú új szabályok várják a turistákat, és a bírságok bizony egyre magasabbak. A hatóságok azt mondják, a túlzsúfolt strandok miatt muszáj rendet tartani, különben élvezhetetlen lesz a nyaralás, és ebben azért van valami, valljuk be őszintén. No nézzük akkor, a leggyakoribb tiltás a törölköző foglalás. Több helyen már reggel 6-kor kint vannak a napernyők, és aki előre lefoglalja a napágyat, akár 100 eurós büntetést is kaphat. Ugyanígy büntetik a tiltott helyen való napozást, például a dűnéken vagy a védett partszakaszokon. A mediterrán országokban egyre több helyen tilos a hangos zene, a strandbuli, sőt, néhol még a nagyobb hangszórók bevitele is. A cikk szerint a legszigorúbb szabályok Olaszországban és Spanyolországban vannak. Itt már a homoklopást, a kagylógyűjtést és a tiltott helyen való átöltözést is büntetik. A cél az, hogy a strandok tiszták maradjanak, és a helyiek ne érezzék úgy, hogy teljesen elveszik a partot a turisták. Úgyhogy be kell tartani a szabályokat, különben kellemetlen élménnyel érhet véget a nyaralás, és sok 100 vagy akár 1000 eurós büntetést is kaphat az ember. Ha nem szeretnénk ilyet, akkor oda kell figyelni. Jó nyarat és jó nyaralást kívánok nektek, én is odafigyelek rátok itt a pluszon, hozom a slágereket és a magyar kedvenceket, nehogy bünti legyen a vége.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: kapcsolod a pezsgő!
1: Egy biztos és 100%, hogy ti továbbra is a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, hogy velem, hogy velünk vagytok, hogy együtt vagyunk. A folytatásban, ugye mivel az óra végére értünk, jönnek a friss információk, a ropogós hírek, Petru Anita gondozásában a folytatásban nem is olyan sokára, utána viszont visszatérek, és startol a harmadik felvonás itt a Sláger Pluszban, méghozzá egy újabb nagy kedvenccel.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Százezrek veszíthetik el a munkájukat az Európai Unióban, jelentősen megnőtt a háztartásokra nehezedő teher. 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az új otthon program. Az utasok 86%-a senkinek sem ajánlaná a romániai vonatokat, jelentette ki Radu Miruca ügyvivő szállítási miniszter. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A munkahelyek tömeges megszűnésével kell szembenézniük az uniós tagállamoknak a következő években, figyelmeztet az Európai Bizottság. A magas energiaköltségek, az ipari szerkezet átalakítás és a zöld átállás folyamatai súlyosan megterhelik a gazdaságot. A jelentés rávilágít

0: Folytatódik az új otthon program, derül ki a pénzügyminisztérium jogszabálytervezetéből. A dokumentum szerint a program fenntartását az ingatlanpiaci helyzet indokolja. A lakások iránti kereslet folyamatosan nő, miközben a kínálat korlátozott, ami sokak számára megnehezíti a lakásvásárlást, különösen azoknak, akik nehezen felelnek meg a szokásos hitelfeltételeknek. A pénzügyminisztérium szerint az 500 millió lejes idei keret megállapítását a 2026-ra várható viszonylagos piaci stabilitás, a jelzálog hitelezés alakulása és a potenciális kedvezményezettek igénye indokolja. Emellett a kedvezőbb finanszírozási feltételek is a program folytatása mellett szólnak. Az utasok 86%-a senkinek sem ajánlaná a romániai vonatokat, jelentette ki Radomir utca ügyvivő szállítási miniszter, aki a lesújtó eredmények miatt a minisztériumba kérette a román államvasutak személyszállító részlegének vezérigazgatóját. A tárca egy hete indította el azt az online kérdőívet, amelyen keresztül a csofőre utasai közvetlenül jelezhetik a menet közben tapasztalt problémákat. A miniszter által ismertetett adatok szerint a legégetőbb problémák a nem működő légkondicionálás, valamint a vagonok és a mosdók elhanyagolt állapota. A helyzet súlyosságát fokozza, hogy a válaszadók 70%-a interrégió vonatokon utazott, ahol a légkondicionálás kötelező alapfelszereltség lenne. A miniszter maga is próbára tette a rendszert, átlagos utasként felhívta a csofőr ügyfélszolgálatát, ám 15 perc után sem vette fel senki a telefont, így letette.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Folytatódik a kánikula, ma napközben 32, éjjel pedig 18 fok körüli értékeket mérhetünk. Előfordulhatnak frissítő záporok és zivatarok, és helyenként a szél is megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont nagyon erős.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: A Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában 2026. július 14-én kedden a Sláger Plusz harmadik felvonása veszi kezdetét, éppen fél időnél járunk. Kedves melósok, kitartást nektek, a mikrofonnál továbbra is Kessérű Tomi, együtt vagyunk ebben a 60 percben, ebben az egy órában is. És kérem szépen, az egészségügy világából egy hír majd nem is olyan sokára, hát az emberek világszerte kerülik a fogorvost egy vadonatúj felmérés szerint, és ez bizony nagyon komoly gond, hiszen oda kellene figyelni fogaink egészségére is, akár egy életen keresztül is szükség lehet rájuk, sőt egészen biztosan, úgyhogy időnként nem árt egy vizit, ugye, annál az orvosnál, akitől a legjobban félünk. Ezzel is foglalkozunk majd ebben az órában. Aztán jönnek természetesen folyamatosan a fontos helyi hírek és aktualitások, illetve a dalok, amelyektől nem kell félni. Már is mutatom, hogy mivel indulunk.
1: Slágerek, magyar kedvencek Margittá.

No, itt vagyok veletek a Sláger Plusz harmadik órájában is kedden. Képzeljétek el, hagyományos különleges termék, azaz HKT minősítést kaphat egy bihari specialitás, a sertéskörömpörkölt, aminek nyilvántartásba vételi dokumentációja jelenleg az Európai Bizottság vizsgálati szakaszában van, közölte a Mezőgazdasági Minisztérium a Facebook oldalán. A HKT minősítés a földrajzi árujelzőkkel ellentétben nem egy meghatározott földrajzi területhez kötődik, hanem egy hagyományos előállítási módot, receptet vagy összetételt ismer el. A közlemény szerint a sertéskörömpörkölt a Bihar megyei falvak hagyományos főtétele, amely jól tükrözi a vidéki háztartások azon szokását, hogy az állat minden részét hasznosítják. Az étel alapját a helyi szóhasználatban körömnek nevezett sertésláb, füstölt csülök, vörös hagyma, sertészsír, fokhagyma, zöldségek és fűszerek alkotják. A recept különlegessége a 2-3 órán át tartó lassú főzés, amelynek során a sertéskörömből és a füstölt csülökből természetes módon oldódik ki a kollagén. Ennek köszönhetően a szaft sűrű, krémes állagú lesz anélkül, hogy mesterséges sűrítőanyagokra lenne szükség. A dokumentáció szerint a receptet több mint 30 éve nemzedékről nemzedékre adják tovább, és ma is rendszeresen készítik családi körben, valamint megtalálható a térség éttermeinek kínálatában és kulturális rendezvényeken is. Egészen megéheztem itt nagy hirtelen. Hát jó étvágyat nektek, ha ti is éppen most tesztek, ha pedig sertéskörömpörköltet, akkor nagyon szerencsések vagytok. Meg persze azért is, mert hogy mellé desszertként már is kapjátok a jó zenéket a pluszon.

Ismét helyben járunk itt a Pluszon, a Sláger Plusz harmadik órájában. Augusztus 1-én kezdődik ugyanis Nagyváradon az a nagyszabású program, amelynek során hozzávetőleg 100 000 hagyományos villanyórát intelligens mérőberendezésekre cserélnek. Az új mérők automatikusan továbbítják a fogyasztási adatokat a szolgáltatónak, így a mérőállás rendszeres leolvasására vagy bediktálására többé nem lesz szükség. A rendszer a rögzített adatokat minden hónapban elküldi az áramszolgáltatónak, amely ezek alapján elkészíti a villanyszámlát. Emellett a fogyasztók is valós időben követhetik nyomon energiafelhasználásukat, ami ugye megkönnyítheti a fogyasztás ellenőrzését és a villamos energia költségek tudatosabb tervezését. A mérőórák cseréje egy országos szinten zajló fejlesztési program része, amelyet Európai Uniós forrásokból finanszíroznak. A kampány tehát augusztus 1-én indul, ugyanakkor arról egyelőre nem közöltek részleteket, hogy a csere milyen ütemezés szerint történik, mely város részekben kezdődik, illetve a lakosság miként kap majd értesítést a szerelési munkálatokról. Természetesen, ha ezzel kapcsolatban mi is kapunk infókat, akkor rögtön hozom ezeket nektek itt a Pluszon, a Sláger Pluszban.

No, kedves pluszos hallgatók, itt a Sláger Plusz harmadik órájában, tegye fel a kezét az, aki fél a fogorvostól. Szerintem most úgy nagy többségében, 90%-ban mindenki feltette az egyik vagy éppen mind a két kezét, mert hogy valljuk be őszintén, tényleg félünk tőle. Egészségügyi felmérések szerint világszerte egyre több ember csak akkor megy fogorvoshoz, amikor már nagy a baj, és ez több szempontból is problémás. A szakértők azt látják, hogy sokan évek óta nem voltak kontrollvizsgálaton, sőt vannak, akik egy évtizede nem ültek fogorvosi székben. Ez azért veszélyes, mert a fogászati betegségek nagy része hosszú ideig tünetmentes, és mire fájni kezd, már komoly beavatkozásra van szükség. Ezt egyébként testközelből tudom bizonyítani. A fogorvosok világszerte arra figyelmeztetnek, a fogászati megelőzés nem csak a fogakat védi, hanem az egész szervezetünket. A krónikus szájüregi gyulladások összefügghetnek szív- és érrendszeri problémákkal, anyagcserezavarokkal, sőt egyes autoimmun betegségek kockázatát is növelhetik. Egy rövid, fájdalommentes éves ellenőrzés sokkal hatékonyabb, mint a későbbi költséges és kellemetlen kezelések, ugye? A félelem, a rossz tapasztalatok és a költségek sokakat visszatartanak, de a modern fogászat már egészen más élményt nyújt. Korszerű érzéstelenítés, gyors diagnosztika és minimálisan invazív eljárások segítik a pácienseket, úgyhogy ti se féljetek, ne aggódjatok, érdemes elmenni az évenkénti szűrésre a kontrollra, ha nincsen baj, akkor hát egyébként sincs probléma, ha viszont van, akkor meg hát időben fel kell tárni, úgyhogy hát ez egy olyan dolog, amit meg kell lépni az embernek, akár fél, akár nem, hát le kell győzni ugye ezt a fóbiánkat, ami a fogorvostól távol tart bennünket. Jó egészséget kívánok nektek, vigyázzatok a fogaitokra, ahogyan az óra elején is mondtam, egy életen át szükség van rájuk, csak úgy, mint a slágerekre és a magyar kedvencekre itt a pluszon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Milyen eddig a keddi napotok július 14-én? Hát remélem, hogy oké, mindenkivel minden. Nálunk itt a Plusz FM-en természetesen rendben vannak a dolgok. Ugye az órát lezárjuk, aztán indul a negyedik felvonás, a negyedik menet méghozzá Petru Anita segítségével. A mai napon tőle kapjátok a ropogós információkat, a Plusz FM legfrissebb híreit. Közben én is jövök, én sem tétlenkedem, természetesen válogatom össze nektek a lehető legnagyobb kedvenceket, a slágereket és a magyar kedvenceket a folytatásra is. Itt van a dal, amivel a hírek után jövök vissza.
1: FM-en, interneten és mobilon, Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Miközben a nyugati és a déli uniós államok többsége gyarapodik, a kelet-közép-európai régió köztük Magyarország és Románia lakossága folyamatosan és aggasztó ütemben zsugorodik. Azoknak a lakástulajdonosoknak, akik bérbeadják ingatlanjukat, vagy használatba engedik azt más személyeknek, jogszabályban előírt kötelezettségük, hogy tájékoztassák a lakótársulást. Románia bekerült Európa 10 legolcsóbb úti célja közé. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az elmúlt évben is növekedni tudott az Európai Unió lakossága a pozitív migrációs egyenlegnek köszönhetően, mely mára elérte a 452 milliót. Mögötte azonban drámai regionális törésvonal húzódik. Miközben a nyugati és déli tagállamok többsége gyarapodik, a kelet-közép-európai régió köztük Magyarország és Románia lakossága folyamatosan és aggasztó ütemben zsugorodik. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint mindkét országban olyan mértékű a természetes fogyás, amelyet a bevándorlás még csak ellensúlyozni sem képes. A romániai folyamatok terében a rendkívül alacsony termékenységi ráta mellett az egészségügyi rendszer strukturális összeomlása áll. Bár a statisztika Románia esetében is pozitív migrációt mutat, részben az ázsiai vendégmunkások érkezése, részben a külföldről hazatérők miatt, ugyanakkor mindez képtelen ellensúlyozni a természetes reprodukció hiányát. A magyarság szempontjából ez a tendencia kettős nyomást jelent. A többségi társadalom fogyása mellett a kisebbségi közösségek asszimilációja és elvándorlása tovább gyorsíthatja a belső népesség csökkenést. Azoknak a lakástulajdonosoknak, akik bérbeadják ingatlanjukat vagy használatba engedik azt más személyeknek, jogszabályban előírt kötelezettségük, hogy tájékoztassák a lakótársulást. A bejelentési kötelezettség kizárólag a tulajdonos terheli. A lakótársulás közös képviselőit vagy a lakótársulási elnököt értesíteni kell minden olyan változásról, amely az ingatlanban élő személyek számát érinti, függetlenül attól, hogy bérlőkről, befogadott személyekről vagy használati szerződés alapján ott lakókról van szó. A 10 napos határidő a szerződés aláírásának napjától kezdődik, és nem függ attól, hogy a dokumentum közjegyző hitelesítette. A bérleti szerződések érvényességéhez ugyanis elegendő, ha azt a felek magánokiratként írják alá. Románia bekerült Európa 10 legolcsóbb úti célja közé, derül ki a Hello Safe friss felméréséből. A rangsor a turisták átlagos napi kiadásait vette alapul, beleértve a szállás, az étkezés, a közlekedés és a programok költségeit. A lista élén Moldova áll, ahol átlagosan napi 34 euróból megoldható egy nyaralás. Ez Szerbia és Koszovó követi. Románia a 8. helyen végzett. A felmérés szerint egy turista átlagosan 70

0: Adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: És még mindig együtt itt a Pluszon Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában kedden, július 14-én, hiszen ez a Sláger Plusz negyedik utolsó órája, úgyhogy készüljetek, én még mindig itt vagyok veletek a stúdióban, a mikrofonnál a keverőpult mögött Kessérű Tomi, és már is mondom, hogy mivel fogunk foglalkozni, mert hogy unatkozni, ugye hát nem unatkozhatunk természetesen. Elviszlek benneteket fagyizni, mit szóltok hozzá? Két összetevős dinnyefagyi lett, ugyanis az internet új kedvence. Erről is beszámolok majd nem is olyan sokára. Aztán még mindig vannak nálam ugye fontos helyi aktualitások is, folytatódik a helyben járó rovatunk, és jönnek a slágerek és a magyar kedvencek. Kedves egészségetekre!
2: Slágerek, magyar kedvencek Margitnál!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez már a Sláger Plusz 4. órája, július 14-én, kedden itt a Pluszon. A Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság által a Rogériuszi, a Szőlősi és az Ősi Város negyedekben üzemeltetett három multifunkcionális központ egész július hónap folyamán prevenciós és első segélynyújtó pontként működik, ahol hétköznap 8 és 16 óra között a betérőknek ingyenesen megmérik a vérnyomását, a vércukorszintjét, az intézmény alkalmazásában lévő személyek, illetve egészségügyi dolgozók. Olvasható a július 1-én kiadott sajtóközleményben. Az említett három központ az alábbi helyeken található meg. Várad Rogériuszon, a Gyermekváros mellett, az Episkop Ioan Szucsi utcában, az EP1-es tömbház. Várad Ősiben a Kázában utca 51 szám alatt, és Várad Szőlősön a Nuferoly utca 47 szám alatt D111-es tömbház. Ezekben a helyiségekben klímaberendezések működnek, és hideg vízhez is hozzá lehet jutni, ami hát mindenképpen jó ebben a nagy hőségben. Az meg egy plusz piros pont, ugye, hogy megmérik a vérnyomásunkat és a vércukorszintünket is, úgyhogy éljetek ti is a lehetőséggel és használjátok ki. Én meghozom nektek a legjobb zenéket, amelyek nagyon jó hatással vannak a kedvünkre, ugye? Itt a Pluszon.

És még egy fontos info, bár lehet, hogy hallottátok már, de biztosan van olyan, aki még nem találkozott vele. Az időjárási viszonyoktól függően július 22-ig naponta 22 és hajnali 5 óra között rovarirtási és növényegészségügyi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik Nagyvárad lakosságát, különösen a gyerekeket, az időseket, a szívbetegségben, asztmában szenvedőket, vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőleg ne kerüljetek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat a lakástulajdonosokat, akiknek az utcafronttól közelebb mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól egészen a hajnali órákig lehetőleg tartsák azt zárva. Felkérik továbbá a méhészeket is, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a méhek védelme érdekében. Távolítsák el ugye a kaptárakat a permetezési területről. További infóért vagy részletekért akár telefonon is lehet érdeklődni a 0259 266 086-os telefonszámon. Köszönöm szépen a figyelmeteket!

Kettes Leger plusz negyedik órájában egy kis édességgel, egy kis desszerttel készültem nektek. Képzeljétek el, új nyári őrület terjed az interneten. A két összetevős dinnyefagyi, ami pillanatok alatt lett virális. A videók alapján a recept annyira egyszerű, hogy szinte hihetetlen. Csak görög dinnye és joghurt kell hozzá, semmi cukor, semmi adalék, és mégis krémes fagyis állagot kapunk. A trend azért robbant ekkoránt, mert a dinnyét sokan eleve hűtve eszik, így a fagyivá alakítás hát egyetlen lépés. A felkockázott gyümölcsöt lefagyasztják, majd joghurttal összeturmixolják. A végeredmény egy friss, nyári, egészséges édesség, ami ráadásul laktózmentes joghurttal is működik. A kommentelők szerint ez az a recept, amit még a nem főzős emberek is gond nélkül elkészítenek. A videókban sokan tovább variálják, lime lével, mentával vagy egy kevés vaníliával turbozzák fel, de a lényeg ugyanaz marad. A dinnyefagyi a nyár leggyorsabb és legolcsóbb desszertje lett, úgyhogy ha van kedvetek, akkor próbáljátok ki, aztán majd kíváncsian várom a véleményeteket, majd írjátok meg, hogy hogyan sikerült. A folytatásban ismét zene, jönnek a legnagyobb kedvencek itt a Pluszon, hát én ezzel a desszerttel tudok nektek most szolgálni.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Hát kérem szépen, éppen itt telik le a mai műszak július 14-én, kedden a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban, eddig tartott a mai etap, a mai menet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, találkozzunk holnap szerdán a hét közepén. A műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda búcsúzik, Keserű Tomi voltam vagyok és leszek, jönnek a hírek Petru Anitától, aztán pedig ezzel a dallal indul egy újabb zenei óra. Hello mindenkinek!
2: 31,2%-a számít sérülékenynek. A közvetlen tulajdonosi kitettség ezzel szemben csekély. Romániában 8629 olyan vállalat működik, amelyben közel-keleti befektetők rendelkeznek többségi tulajdonnal, ezek azonban az összes vállalati árbevétel kevesebb, mint 1%-át adják. Teljesen megújult a Szentjobbi apátság. Azt nem tudni egészen pontosan, hogy éppen azon a helyen állott egykor az a bencés apátság, amelyben Szent István király jobb kezét őrizték több mint 3 évszázadon át, de nagy valószínűséggel a középkori vár alatt lehetett a 11. században a Szent László által alapított zarándokhely. Most a római katolikus püspökség a Szent László turisztikai program keretében újította fel a szintén különleges műemléktemplomot, ugyanakkor az apátságot és a vár megmaradt részét is láthatóvá tették. Az épületet Winkler Mátyás apát építette 1710-es években, ám ezt az idő múlásával többször is átalakították. Az utóbbi évtizedekben az állaga leromlott, de a nagyváradi római katolikus egyházmegyének végül sikerült felújítani, és a közösség számára használatba adni az épület együttest. Drasztikusan csökkent a Duna vízhozama az elmúlt időszakban annál a szakasznál, ahol a folyó belép Románia területére, vagyis a Báziás szelvénynél. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet előrejelzése szerint a folyó vízhozama mintegy 1800 köbméterre esett másodpercenként, ami csak nem háromszor alacsonyabb a júliusi sokéves átlagnál. A Vaskapu alatti szakaszon a vízhozamok szintén csökkentek. A hidrológusok szerint előfordulhatnak jelentősebb vízszint és vízhozam emelkedések egyes domb- és hegyvidéki folyókon, ezeket a hevesebb és sűrűbb záporok okozhatják. A hónap folyamán a folyók hidrológiai állapota általában a havi sokéves átlagok 30-50%-a között alakulhat. A legnagyobb vízhiány a Kraszna, a Berettyú, a Sebeskörös, a Feketekörös, a Fehérkörös és a Vörlád vízgyűjtőin, valamint a Dobrudzsai folyókon várható, ahol az értékek a sokéves átlag 30%-a alatt maradhatnak.
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: További nagyon kellemes nyarat és nagyon király keddi napot kívánok nektek 2026. július 14-én. Ez a Plusz FM ugye a nyár hivatalos adója és Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és ebben a pillanatban startol a Sláger Plusz. A következő 4 óra műsorvezető házigazdája most is.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Közlekedők, utolébők, figyelem, itt a Sláger Plusz első órájában kedden. Július 15-e és 29-e között lezárják ugyanis a 190-es megyei út, ez ugye, ami Püspökit köti össze Bors községgel, és az egyes országút közötti összekötő utat is, a Komagnál lévő vasúti átjáró térségében. Az egyes országút felüli körforgalomból kizárólag azokhoz a vállalkozásokhoz lehet majd behajtani az összekötő útra, amelyek a vasúti átjáró előtt működnek. A lezárások idején a forgalmat a járművek megengedett legnagyobb ösztömege alapján terelik el. Az 5 tonnánál kisebb ösztömegű járművek a 190-es megyei útról Bors községen keresztül érhetik el az egyes országutat. Viszont az 5 tonnánál nehezebb járműveket a Bihar-Püspökiben lévő 19-es országúti körforgalom, Szántói út, DX 16 gyorsforgalmi út, egyes országúti körforgalom útvonalra irányítják. Ugyanez az útvonal érvényes az ellenkező irányú közlekedésre is, úgyhogy ezt mindenképpen tartsátok szem előtt és észben. Köszönöm szépen a türelmeteket, a megértéseteket, és balesetmentes jó utat kívánok mindenkinek, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

All right.

0: Helyből hozom nektek a következő hírt itt a Pluszon. Románia bekerült Európa 10 legkedvezőbb áru úti célja közé, derül ki a Hello Safe friss felméréséből. A rangsor a turisták átlagos napi kiadásait vette alapul, beleértve a szállás, az étkezés, a közlekedés és a programok költségeit. Az elemzés, amely a Budget Your Trip és a Kajak adataira támaszkodik, szerint Kelet-Európa és a Balkán országai számítanak a legkedvezőbb áru úti céloknak. Ezekben az országokban a turisták jóval alacsonyabb költségek mellett is gazdag kulturális, természeti és gasztronómiai élményekben részesülhetnek. A lista élén Moldova áll, ahol átlagosan napi 34 euróból megoldható egy nyaralás. Ezt Szerbia 40 és Koszovó 45 euróval követi. Románia a 8. helyen végzett. A felmérés szerint egy turista átlagosan 71 eurót költ naponta az országban. Ti mentek valahová nyaralni? Ha gondoljátok, akkor írjátok meg, én pedig már is hozom nektek a legjobb zenéket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 49 bani, az 1 literes 3,7%-os Olympus tej 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
3: Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Tini Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzi játék vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a 4-es Street koncertezik. Vasárnap fellép Mohácsi Brigi, az est sztár vendége pedig a Republik. A helyszínen Vidám Parkkal és incsiklandó ételekkel is készülünk. Téged is vár a Bihari Földvár július 18 és 19-én. További részletek a Facebookon.
4: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Plusz első órájában ismét játszom nektek a legnagyobb kedvenceket, a nyár legjobb zenéit a folytatásban is, aztán majd nem sokára hozok egy hírt egy rekorddal kapcsolatban, ahogyan ígértem, ugyanis egy DJ producer Eddie Palermo új rekordot készül dönteni, de nem is akárhogyan. Ha kíváncsiak vagytok a részletekre, akkor tartsatok velem.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

No hát a Sláger Plusz első órájában egy nagyon érdekes rekordkísérletről hoztam nektek hírt. Az egyik magazin beszámolója szerint ugyanis egészen extrém vállalásra készül egy Miami DJ producer, Eddie Palermo, aki most élő folyamatos DJ set közben fut le 50 kilométert, jól hallottátok. A különleges kihívás neve BP Mayton, és a célja, hogy a zene és a sport határát teljesen új szintre emelje. Palermo nem futás közben hallgat zenét, hanem ő maga fogja keverni, miközben halad előre a távon. Hogy hogyan? A szervezők szerint egy speciális DJ pultot kap, egy könnyített felszerelést, amelyet futásra optimalizáltak. Stabilizált kontroller, rögzített füles és egy olyan hátizsák, amiben minden technika elfér. A set közben a tempót a futás ritmusa határozza majd meg, így a BPM folyamatosan igazodik Palermo lépéseihez. A kihívás célja nem csak a rekorddöntés, hanem az is, hogy felhívja a figyelmet a mozgás és a zene közös motiváló erejére. A BP Mayton ráadásul élőben lesz követhető, és a szervezők azt ígérik, ha minden jól megy, az 50 kilométeres futás végére egy teljes több órás techno maraton áll majd össze futólépésben. Hát nem lesz egyszerű dolga a DJ-nek, valljuk be őszintén, azért futás közben keverni, miközben ekkora távot tesz meg, nem is értem, nem is tudom, hogy erre hogyan lehet rákészülni egyáltalán. Minden esetre nagyon kíváncsian várjuk, hogy mi fog belőle kisülni, és hát természetesen nagyon szorítok és szorítunk azért, hogy Eddie Palermo sikerre vigye a dolgot, úgyhogy hajrá, mindent bele küldjük az energiát, aztán meg ha lesz élő link, akkor majd belepillantunk. Addig én is játszom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket, én nem vágok neki ekkora távnak, ha nem bánjátok, én maradok itt a Légkondi stúdióban. I could

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play.
1: És legkedvesebb magyar kedvence.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: hát éppen ebben a pillanatban ér véget a Sláger Plusz első órája, de nyugalom, pánikra semmi ok, folytatjuk, megyünk tovább. Jönnek a friss információk, a ropogós hírek a mai nap ügyeletes hírszerkesztőjétől, Petru Anitától, aztán természetesen én is visszatérek, és a következő órát ezzel a dallal fogom indítani.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sertés hamburgert mindössze 9,99-ban ért. Valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtőlő tekercset mindössze 7,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Százezrek veszíthetik el a munkájukat az Európai Unióban, jelentősen megnőtt a háztartásokra nehezedő teher. 500 millió teljes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az új otthonprogram. Az utasok 86%-a senkinek sem ajánlaná a romániai vonatokat, jelentette ki Radomir Luca ügyvivő szállítási miniszter. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A munkahelyek tömeges megszűnésével kell szembenézniük az uniós tagállamoknak a következő években, figyelmeztet az Európai Bizottság. A magas energiaköltségek, az ipari szerkezet átalakítás és a zöld átállás folyamatai súlyosan megterhelik a gazdaságot. A jelentés rávilágít a munkaerőpiacon tapasztalható tartós egyenlőtlenségekre is. Az EU-n kívüli állampolgárok még mindig sokkal nagyobb valószínűséggel kényszerülnek a képzettségüknél alacsonyabb szintű munkakörökbe, mint a hazai munkavállalók. Problémát jelent a munkahelyek minősége is. Minden ötödik munkavállaló alacsony bérű, gyenge termelékenység növekedésű ágazatban dolgozik, míg minden 12. dolgozó embert a szegénység kockázata fenyeget, annak ellenére, hogy van állása. Miközben egyes szektorokban leépítések fenyegetnek, a vállalatok továbbra is nehezen találnak megfelelő képzettségű munkaerőt. 500 millió teljes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az új otthonprogram, derül ki a pénzügyminisztérium jogszabálytervezetéből. A dokumentum szerint a program fenntartását az ingatlanpiaci helyzet indokolja. A lakások iránti kereslet folyamatosan nő, miközben a kínálat korlátozott, ami sokak számára megnehezíti a lakásvásárlást, különösen azoknak, akik nehezen felelnek meg a szokásos hitelfeltételeknek. A pénzügyminisztérium szerint az 500 millió teljes idei keret megállapítását a 2026-ra várható viszonylagos piaci stabilitás, a jelzálog hitelezése alakulás és a potenciális kedvezményezettek igénye indokolja. Emellett a kedvezőbb finanszírozási feltételek is a program folytatása mellett szólnak. Az utasok 86%-a senkinek sem ajánlaná a romániai vonatokat, jelentette ki Radomir Luca ügyvivő szállítási miniszter, aki a lesújtó eredmények miatt a minisztériumba kérette a román államvasutak személyszállító részlegének vezérigazgatóját. A tárca egy hete indította el azt az online kérdőívet, amelyen keresztül a csofőr utasai közvetlenül jelezhetik a menet közben tapasztalt problémákat. A miniszter által ismertetett adatok szerint a legégetőbb problémák a nem működő légkondicionálás, valamint a vagonok és a mosdók elhanyagolt állapota. A helyzet súlyosságát fokozza, hogy a válaszadó 70%-a interrégió vonatokon utazott, ahol a légkondicionálás kötelező alapfelszereltség lenne. A miniszter maga is próbára tette a rendszert, átlagos utasként felhívta a csofőre ügyfélszolgálatát, ám 15 perc után sem vette fel senki a telefont, így letette.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kánikula, ma napközben 32, éjjel pedig 18 fok körüli értékeket mérhetünk. Előfordulhatnak frissítő záporok és zivatarok, és helyenként a szél is megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont nagyon erős.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Július 10.

0: ideiglenes alátámasztására szolgáló tartószerkezetek felszerelését. A közműhálózatot érintő munkálatok miatt július közepéig lezárták a George Enescu utcának, a Börögánuló utcán és a Mágérus sugárút közötti szakaszát. Ide ez idő alatt csak a környéken lakók hajthatnak be. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Kedden, július 14-én itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában folytatódik a Sláger Plusz, a nyár hivatalos rádiójában, egészen pontosan ezt mindig hozzáteszem. Már a második órában járunk egyébként, a mikrofonnál a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Kessérű Tomi. Ebben az órában mindazokhoz szólnék, akik külföldre terveznek nyaralni menni, ugyanis érdemes odafigyelni, hiszen vannak nagyon különleges strandolási szabályok, amelyek hát akár komoly bírságot is maguk után vonzhatnak, hogyha az ember nem tartja be őket, úgyhogy ti is figyeljetek és legyetek résen, hogy milyen szabályok vannak, az kiderül majd ebben az órában. Aztán rám is vonatkoznak szabályok természetesen, méghozzá az, hogy hozzam nektek a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit, valamint a slágereket és a magyar kedvenceket.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez bizony már a Sláger Plusz második órája kedden. Hát kérem szépen, csak minden negyedik romániai tölti az idei nyári szabadságát külföldön. Közülük 65% Görögországot, Bulgáriát, Olaszországot vagy Törökországot jelölte meg úti célként. Derül ki a Csekbank és a Finzum.ro banki összehasonlító portál felméréséből. A legtöbben Görögországba utaznak. Ezt az országot a külföldön nyaralók 26,6%-a választotta. Bulgáriában a válaszadók mintegy 15%-a, Olaszországba 14%-a, Törökországba pedig valamivel kevesebb, mint 10%-a készül. Spanyolországot 9%, Egyiptomot 4%, Franciaországot 3,5% jelölte meg úti célként, írja az Edge Press. A közlekedési eszközök közül továbbra is a saját autó a legnépszerűbb. A válaszadók 55,6%-a ezzel indul nyaralni. Vonattal 16,6%, repülővel 16,2%, autóbusszal pedig mintegy 11,6% utazik. A felmérés szerint a válaszadók 70%-a előre gyűjt a nyaralásra, évközben félretéve a szükséges összeget. Üdülési utalvánnyal 10,6% fizet, valamivel több mint 10% hitelkártyához vagy folyószámla hitelhez nyúl, kevesebb mint 7% barátoktól kér kölcsön, és 3%-nál is kevesebben kapnak üdülési prémiumot a munkáltatójuktól. Egy a lényeg, bárhová is menjetek, a Plusz FM-et vigyétek magatokkal, ugye van nekünk egy ilyen jó kis mobil applikációnk, hogy útközben és nyaralás közben is élvezhessétek a slágereket és a magyar kedvenceket. We used to be giants. When did we stop?

0: Jöjjön a tanuló ifjúságnak egy hír a folytatásban a Pluszon. Július 13-án hétfőn ugye elkezdődött a felvételi időszak a Nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetemen. Az intézmény alapképzéseire és mesterképzéseire jelentkezők július 22-éig, szerdáig nyújthatják be a jelentkezésüket. A felvételizők kétféleképpen iratkozhatnak be. Személyesen az egyetem titkárságain, illetve online az intézmény felvételi felületén. A személyes ügyintézés munkanapokon 9 és 15 óra között lehetséges. Az egyetem felhívja a jelentkezők figyelmét arra, hogy a beiratkozás előtt érdemes tájékozódni az egyes képzések felvételi követelményeiről és a szükséges iratokról. A meghirdetett szakok, a felvételi követelmények, valamint a benyújtandó dokumentumok részletes ismertetése a Párciumi Keresztény Egyetem hivatalos honlapján érhető el. Az online jelentkezési felület a felvételi időszak teljes ideje alatt elérhető, így azok is egyszerűen elvégezhetik a beiratkozást, akik nem tudnak személyesen megjelenni az egyetemen. Az intézmény a felvételivel kapcsolatos aktuális információkat hivatalos honlapján, valamint a Párciumi Keresztény Egyetem Nagyváradi Facebook oldalán is folyamatosan közzéteszi. Köszönöm szépen a figyelmeteket, mint ahogy én a jó zenéket itt a Pluszon, ugye?
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást.
3: A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges.
4: Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
5: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 85 ml-es Aeron rudacskák 14 lej 99 bani, a 10 kg-os Tiani száraz kutya eledel 23 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
6: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron.
7: Divat, védelem, kényelem.
6: Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon.
7: Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
8: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregkelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
9: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiás sajtot mindössze 15 lej 99 banért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8 lej 49 banért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
10: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez.
0: No, nyomás utána itt a Pluszon Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Már a Sláger Plusz második óráját pörgetjük slágerekkel és magyar kedvencekkel, illetve az óra hírével. Jönnek majd a strandolási szabályok külföldön, hogy mire kell odafigyelni, az hamarosan kiderül.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Most Legér Plusz második órájában akkor azokhoz szólnék, akik külföldre terveznek menni nyaralni. Hát oda kell figyelni, kérem szépen, a szabályokra. Az egyik friss összeállítás szerint idén nyáron ugyanis több európai tengerparton szigorú új szabályok várják a turistákat, és a bírságok bizony egyre magasabbak. A hatóságok azt mondják, a túlzsúfolt strandok miatt muszáj rendet tartani, különben élvezhetetlen lesz a nyaralás, és ebben azért van valami, valljuk be őszintén. No nézzük akkor, a leggyakoribb tiltás a törölköző foglalás. Több helyen már reggel 6-kor kint vannak a napernyők, és aki előre lefoglalja a napágyat, akár 100 eurós büntetést is kaphat. Ugyanígy büntetik a tiltott helyen való napozást, például a dűnéken vagy a védett partszakaszokon. A mediterrán országokban egyre több helyen tilos a hangos zene, a strandbuli, sőt, néhol még a nagyobb hangszórók bevitele is. A cikk szerint a legszigorúbb szabályok Olaszországban és Spanyolországban vannak. Itt már a homoklopást, a kagylógyűjtést és a tiltott helyen való átöltözést is büntetik. A cél az, hogy a strandok tiszták maradjanak, és a helyiek ne érezzék úgy, hogy teljesen elveszik a partot a turisták. Úgyhogy be kell tartani a szabályokat, különben kellemetlen élménnyel érhet véget a nyaralás, és sok 100 vagy akár 1000 eurós büntetést is kaphat az ember. Ha nem szeretnénk ilyet, akkor oda kell figyelni. Jó nyarat és jó nyaralást kívánok nektek, én is odafigyelek rátok itt a Pluszon, hozom a slágereket és a magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Egy biztos és 100%, hogy ti továbbra is a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, hogy velem, hogy velünk vagytok, hogy együtt vagyunk. A folytatásban, ugye mivel az óra végére értünk, jönnek a friss információk, a ropogós hírek, Petru Anita gondozásában a folytatásban nem is olyan sokára, utána viszont visszatérek, és startol a harmadik felvonás itt a Sláger Pluszban, méghozzá egy újabb nagy kedvenccel.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sertés hamburgert mindössze 9,99-ért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtöllő tekercset mindössze 7,49-ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal! Próbáld ki te is a kálma csuptapaszokat rovas csípés esetén, a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálma csup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Miközben a nyugati és a déli uniós államok többsége gyarapodik, a kelet-közép-európai régió köztük Magyarország és Románia lakossága folyamatosan és aggasztó ütemben zsugorodik. Azoknak a lakástulajdonosoknak, akik bérbeadják ingatlanjukat, vagy használatba engedik azt más személyeknek, jogszabályban előírt kötelezettségük, hogy tájékoztassák a lakótársulást. Románia bekerült Európa 10 legolcsóbb úti célja közé. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az elmúlt évben is növekedni tudott az Európai Unió lakossága a pozitív migrációs egyenlegnek köszönhetően, mely mára elérte a 452 milliót. Mögötte azonban drámai regionális törésvonal húzódik, miközben a nyugati és déli tagállamok többsége gyarapodik, a kelet-közép-európai régió köztük Magyarország és Románia lakossága folyamatosan és aggasztó ütemben zsugorodik. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint mindkét országban olyan mértékű a természetes fogyás, amelyet a bevándorlás még csak ellensúlyozni sem képes. A romániai folyamatok terében a rendkívül alacsony termékenységi ráta mellett az egészségügyi rendszer strukturális összeomlása áll. Bár a statisztika Románia esetében is pozitív migrációt mutat, részben az ázsiai vendégmunkások érkezése, részben a külföldről hazatérők miatt, ugyanakkor mindez képtelen ellensúlyozni a természetes reprodukció hiányát. A magyarság szempontjából ez a tendencia kettős nyomást jelent. A többségi társadalom fogyása mellett a kisebbségi közösségek asszimilációja és elvándorlása tovább gyorsíthatja a belső népesség csökkenést. Azoknak a lakástulajdonosoknak, akik bérbeadják ingatlanjukat vagy használatba engedik azt más személyeknek, jogszabályban előírt kötelezettségük, hogy tájékoztassák a lakótársulást. A bejelentési kötelezettség kizárólag a tulajdonos terheli. A lakótársulás közös képviselőit vagy a lakótársulási elnököt értesíteni kell minden olyan változásról, amely az ingatlanban élő személyek számát érinti, függetlenül attól, hogy bérlőkről, befogadott személyekről vagy használati szerződés alapján ott lakókról van szó. A 10 napos határidő a szerződés aláírásának napjától kezdődik, és nem függ attól, hogy a dokumentum közjegyző hitelesítette. A bérleti szerződések érvényességéhez ugyanis elegendő, ha azt a felek magánokiratként írják alá. Románia bekerült Európa 10 legolcsóbb úti célja közé, derül ki a Hello Safe friss felméréséből. A rangsor a turisták átlagos napi kiadásait vette alapul, beleértve a szállás, az étkezés, a közlekedés és a programok költségeit. A lista élén Moldova áll, ahol átlagosan napi 34 euróból megoldható egy nyaralás. Ez Szerbia és Koszovó követi. Románia a 8. helyen végzett. A felmérés szerint egy turista átlagosan 71 eurót költ naponta az országban. Minket Magyarország követ, ahol 72 euró egy turista napi költsége. A 10-es listára még Koszovó, Lengyelország, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Albánia és Csehország került fel.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Folytatódik a kánikula, ma napközben 32, éjjel pedig 18 fok körüli értékeket mérhetünk. Előfordulhatnak frissítő záporok és zivatarok, és helyenként a szél is megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont nagyon erős.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM.
6: közlekedési információk.
4: Ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ogorodó utcán a metroáruház közelében található vasúti átjárónál. A közlekedés biztonság fenntartása érdekében az automatikus fényjelző rendszert ideiglenesen közúti jelzőtáblák helyettesítik. A vasúti átjáró előtt András keresztet, stopptáblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki. A hatóságok arra kérik a gépjárművezetőket, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjetek a környéken, tartsátok be az új közlekedési jelzéseket, és a sínek keresztezése előtt minden esetben győződjetek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. Új megállókat iktatott be a 13-as és a 13G jelzésű autóbuszok útvonalán a nagyváradi helyi közszállítási vállalat, ezzel is megkönnyítve az utasok közlekedését. A menetirányonként beiktatott plusz egy-egy megálló a következő. A Megyei Kórház felé a Györge Dózsa utca 17 szám alatt, míg a Nagypiac felé a 36-os szám alatt áll meg a busz. A 10-es busz útvonalának módosításáról is tájékoztat az OTL. A közműveken végzett munkálatok miatt a busz útvonalán a Löposoló utcai megállókat kiiktatják a felújítás idejére mindkét menet irányban. A buszok így a következő megállókban állnak meg. A Denszus Jánu irányába Onesti

0: éppen fél időnél járunk. Kedves melósok, kitartást nektek, a mikrofonnál továbbra is Kessérű Tomi, együtt vagyunk ebben a 60 percben, ebben az egy órában is. És kérem szépen, az egészségügy világából egy hír majd nem is olyan sokára, hát az emberek világszerte kerülik a fogorvost egy vadonatúj felmérés szerint, és ez bizony nagyon komoly gond, hiszen oda kellene figyelni fogaink egészségére is, akár egy életen keresztül is szükség lehet rájuk, sőt egészen biztosan, úgyhogy időnként nem árt egy vizit, ugye, annál az orvosnál, akitől a legjobban félünk. Ezzel is foglalkozunk majd ebben az órában. Aztán jönnek természetesen folyamatosan a fontos helyi hírek és aktualitások, illetve a dalok, amelyektől nem kell félni. Már is mutatom, hogy mivel indulunk.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradók! Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

No, itt vagyok veletek a Sláger Plusz harmadik órájában is kedden. Képzeljétek el, hagyományos különleges termék, azaz HKT minősítést kaphat egy bihari specialitás, a sertéskörömpörkölt, aminek nyilvántartásba vételi dokumentációja jelenleg az Európai Bizottság vizsgálati szakaszában van, közölte a Mezőgazdasági Minisztérium a Facebook oldalán. A HKT minősítés a földrajzi árujelzőkkel ellentétben nem egy meghatározott földrajzi területhez kötődik, hanem egy hagyományos előállítási módot, receptet vagy összetételt ismer el. A közlemény szerint a sertéskörömpörkölt a Bihar megyei falvak hagyományos főtétele, amely jól tükrözi a vidéki háztartások azon szokását, hogy az állat minden részét hasznosítják. Az étel alapját a helyi szóhasználatban körömnek nevezett sertésláb, füstölt csülök, vörös hagyma, sertészsír, fokhagyma, zöldségek és fűszerek alkotják. A recept különlegessége a 2-3 órán át tartó lassú főzés, amelynek során a sertéskörömből és a füstölt csülökből természetes módon oldódik ki a kollagén. Ennek köszönhetően a szaft sűrű, krémes állagú lesz anélkül, hogy mesterséges sűrítőanyagokra lenne szükség. A dokumentáció szerint a receptet több mint 30 éve nemzedékről nemzedékre adják tovább, és ma is rendszeresen készítik családi körben, valamint megtalálható a térség éttermeinek kínálatában és kulturális rendezvényeken is. Egészen megéheztem itt nagy hirtelen. Hát jó étvágyat nektek, ha ti is éppen most tesztek, ha pedig sertéskörömpörköltet, akkor nagyon szerencsések vagytok. Meg persze azért is, mert hogy mellé desszertként már is kapjátok a jó zenéket a pluszon. New truck, big

0: Ismét helyben járunk itt a Pluszon, a Sláger Plusz harmadik órájában. Augusztus 1-én kezdődik ugyanis Nagyváradon az a nagyszabású program, amelynek során hozzávetőleg 100 000 hagyományos villanyórát intelligens mérőberendezésekre cserélnek. Az új mérők automatikusan továbbítják a fogyasztási adatokat a szolgáltatónak, így a mérőállás rendszeres leolvasására vagy bediktálására többé nem lesz szükség. A rendszer a rögzített adatokat minden hónapban elküldi az áramszolgáltatónak, amely ezek alapján elkészíti a villanyszámlát. Emellett a fogyasztók is valós időben követhetik nyomon energiafelhasználásukat, ami ugye megkönnyítheti a fogyasztás ellenőrzését és a villamos energiaköltségek tudatosabb tervezését. A mérőórák cseréje egy országos szinten zajló fejlesztési program része, amelyet Európai Uniós forrásokból finanszíroznak. A kampány tehát augusztus 1-én indul, ugyanakkor arról egyelőre nem közöltek részleteket, hogy a csere milyen ütemezés szerint történik, mely város részekben kezdődik, illetve a lakosság miként kap majd értesítést a szerelési munkálatokról. Természetesen, ha ezzel kapcsolatban mi is kapunk infókat, akkor rögtön hozom ezeket nektek itt a Pluszon, a Sláger Pluszban.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Tini Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzi játék vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a 4-es Street koncertezik. Vasárnap fellép Mohácsi Brigi, az est sztár vendége pedig a Republik. A helyszínen vidám parkkal és incsiklandó ételekkel is készülünk. Téged is vár a Bihari Földvár július 18 és 19-én. További részletek a Facebookon. Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a fél literes Ursus Cooler sör dobozonként 2 lej 99 bani, a fél literes Pepsi 2 lej 69 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ez továbbra is a nyár hivatalos rádiója, a Plusz FM kedden, július 14-én, és a Sláger Plusz természetesen, amiben most ismét zenélünk, aztán nem sokára jön az óra híre méghozzá azzal kapcsolatban, hogy érdemes időnként elmenni a fogorvoshoz, mert akár ugye hát komoly egészségügyi kockázatai is lehetnek annak, ha az ember ugye hát nem figyel oda a fogai épségére és egészségére. Jövök a részletekkel nem sokára, most pedig slágerek és magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No, kedves pluszos hallgatók, itt a Sláger Plusz harmadik órájában, tegye fel a kezét az, aki fél a fogorvostól. Szerintem most úgy nagy többségében, 90%-ban mindenki feltette az egyik vagy éppen mind a két kezét, mert hogy valljuk be őszintén, tényleg félünk tőle. Egészségügyi felmérések szerint világszerte egyre több ember csak akkor megy fogorvoshoz, amikor már nagy a baj, és ez több szempontból is problémás. A szakértők azt látják, hogy sokan évek óta nem voltak kontrollvizsgálaton, sőt vannak, akik egy évtizede nem ültek fogorvosi székben. Ez azért veszélyes, mert a fogászati betegségek nagy része hosszú ideig tünetmentes, és mire fájni kezd, már komoly beavatkozásra van szükség. Ezt egyébként testközelből tudom bizonyítani. A fogorvosok világszerte arra figyelmeztetnek, a fogászati megelőzés nem csak a fogakat védi, hanem az egész szervezetünket. A krónikus szájüregi gyulladások összefügghetnek szív- és érrendszeri problémákkal, anyagcserezavarokkal, sőt egyes autoimmun betegségek kockázatát is növelhetik. Egy rövid, fájdalommentes éves ellenőrzés sokkal hatékonyabb, mint a későbbi költséges és kellemetlen kezelések, ugye? A félelem, a rossz tapasztalatok és a költségek sokakat visszatartanak, de a modern fogászat már egészen más élményt nyújt. Korszerű érzéstelenítés, gyors diagnosztika és minimálisan invazív eljárások segítik a pácienseket, úgyhogy ti se féljetek, ne aggódjatok, érdemes elmenni az évenkénti szűrésre, a kontrollra, ha nincsen baj, akkor hát egyébként sincs probléma, ha viszont van, akkor meg hát időben fel kell tárni, úgyhogy hát ez egy olyan dolog, amit meg kell lépni az embernek, akár fél, akár nem, hát le kell győzni ugye ezt a fóbiánkat, ami a fogorvostól távol tart bennünket. Jó egészséget kívánok nektek, vigyázzatok a fogaitokra, ahogyan az óra elején is mondtam, egy életen át szükség van rájuk, csak úgy, mint a slágerekre és a magyar kedvencekre itt a pluszon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Milyen eddig a keddi napotok július 14-én? Hát remélem, hogy oké, mindenkivel minden. Nálunk itt a Plusz FM-en természetesen rendben vannak a dolgok. Ugye az órát lezárjuk, aztán indul a negyedik felvonás, a negyedik menet méghozzá Petru Anita segítségével. A mai napon tőle kapjátok a ropogós információkat, a Plusz FM legfrissebb híreit. Közben én is jövök, én sem tétlenkedem, természetesen válogatom össze nektek a lehető legnagyobb kedvenceket, a slágereket és a magyar kedvenceket a folytatásra is. Itt van a dal, amivel a hírek után jövök vissza.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbenta már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók. Szakértelem. Bizalom.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Támadnak az alacsony árak az Atákban, te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiás sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Nem a Közel-Kelettel folytatott kereskedelem, hanem az energiaárak emelkedése jelentheti a legnagyobb veszélyt a román gazdaság számára az iráni konfliktus elhúzódása esetén. Teljesen megújult a Szentjobbi apátság. Drasztikusan csökkent a Duna vízhozama az elmúlt időszakban, a Sebeskörösön is jelentős a vízhiány. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nem a Közel-Kelettel folytatott kereskedelem, hanem az energiaárak emelkedése jelentheti a legnagyobb veszélyt a román gazdaság számára az iráni konfliktus elhúzódása esetén, állapítja meg a Román Nemzeti Bank legfrissebb pénzügyi jelentése. A jegybank szerint 68.700 olyan romániai vállalat működik, amely különösen érzékeny az üzemanyagok és a földgáz árának tartós emelkedésére, miközben a kockázat a beszállítói láncokon és a bankrendszeren keresztül a gazdaság egészére is átterjedhet. A legtöbb érintett vállalkozás a szolgáltató szektorban működik, ágazati arányait tekintve azonban a mezőgazdaság a leginkább kitett, ahol a cégek 31,2%-a számít sérülékeinek. A közvetlen tulajdonosi kitettség ezzel szemben csekély. Romániában 8629 olyan vállalat működik, amelyben közel-keleti befektetők rendelkeznek többségi tulajdonnal, ezek azonban az összes vállalati árbevétel kevesebb, mint 1%-át adják. Teljesen megújult a Szentjobbi apátság. Azt nem tudni egészen pontosan, hogy éppen azon a helyen állott egykor az a bencés apátság, amelyben Szent István király jobb kezét őrizték több mint 3 évszázadon át, de nagy valószínűséggel a középkori vár alatt lehetett a 11. században a Szent László által alapított zarándokhely. Most a római katolikus püspökség a Szent László út turisztikai program keretében újította fel a szintén különleges műemléktemplomot, ugyanakkor az apátságot és a vár megmaradt részét is láthatóvá tették. Az épületet Winkler Mátyás apát építette az 1710-es években, ám ezt az idő múlásával többször is átalakították. Az utóbbi évtizedekben az állaga leromlott, de a nagyváradi római katolikus egyházmegyének végül sikerült felújítani, és a közösség számára használatba adni az épület együttest. Drasztikusan csökkent a Duna vízhozama az elmúlt időszakban annál a szakasznál, ahol a folyó belép Románia területére, vagyis a Báziás szelvénynél. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet előrejelzése szerint a folyó vízhozama mintegy 1800 köbméterre esett másodpercenként, ami csaknem háromszor alacsonyabb a júliusi sokéves átlagnál. A Vaskapu alatti szakaszon a vízhozamok szintén csökkentek. A hidrológusok szerint előfordulhatnak jelentősebb vízszint és vízhozam emelkedések egyes domb- és hegyvidéki folyókon, ezeket a hevesebb és sűrűbb záporok okozhatják. A hónap folyamán a folyók hidrológiai állapota általában a havi sokéves átlagok 30-50%-a között alakulhat. A legnagyobb vízhiány a Kraszna, a Berettyú, a Sebeskörös, a Feketekörös, a Fehérkörös és a Bőrlád vízgyűjtőin, valamint a Dobrudzsai folyókon várható, ahol az értékek a sokéves átlag 30%-a alatt maradhatnak.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kánikula, ma napközben 32, éjjel pedig 18 fok körüli értékeket mérhetünk. Előfordulhatnak frissítő záporok és zivatarok, és helyenként a szél is megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont nagyon erős.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a George Enescu Magyar utca kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a volt rendelőintézet sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásabolói utcának a Robina és a Fő utca közötti szakasz két irányú lett a Dunere utca felé és felül. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásabolúj utcából. Ideiglenes körforgalmat alakította ki a Magyarú út és az Enescu Dózsa-György utcák találkozásánál. Az Enescu Magyarú és Traján Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Traján Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Traján Park felől lehet haladni a parkolóház. A Tribunálódói utca forgalmi iránya pedig megfordult, ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Traján Park irányába haladni. A Enescu utcában a Börögánódói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Illetve az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11, 13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: És még mindig együtt itt a Pluszon Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában kedden, július 14-én, hiszen ez a Sláger Plusz negyedik utolsó órája, úgyhogy készüljetek, én még mindig itt vagyok veletek a stúdióban, a mikrofonnál a keverőpult mögött Kesserű Tomi, és már is mondom, hogy mivel fogunk foglalkozni, mert hogy unatkozni, ugye hát nem unatkozhatunk természetesen. Elviszlek benneteket fagyizni, mit szóltok hozzá? Két összetevős dinnyefagyi lett, ugyanis az internet új kedvence. Erről is beszámolok majd nem is olyan sokára. Aztán még mindig vannak nálam ugye fontos helyi aktualitások is, folytatódik a helyben járó rovatunk,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez már a Sláger Plusz negyedik órája, július 14-én, kedden itt a Pluszon. A Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság által a Rogériuszi, a Szőlősi és az Ősi város negyedekben üzemeltetett három multifunkcionális központ egész július hónap folyamán prevenciós és első segélynyújtó pontként működik, ahol hétköznap 8 és 16 óra között a betérőknek ingyenesen megmérik a vérnyomását, a vércukorszintjét, az intézmény alkalmazásában lévő személyek, illetve egészségügyi dolgozók. Olvasható a július 1-én kiadott sajtóközleményben. Az említett három központ az alábbi helyeken található meg. Várad Rogériuszon, a gyermekváros mellett, az Episkop Ján Szucsi utcában, az EP1-es tömbház. Várad Ősiben a Kázabán utca 51 szám alatt, és Várad Szőlősön a Nuferoly utca 47 szám alatt D111-es tömbház. Ezekben a helyiségekben klímaberendezések működnek, és hideg vízhez is hozzá lehet jutni, ami hát mindenképpen jó ebben a nagy hőségben. Az meg egy plusz piros pont, ugye, hogy megmérik a vérnyomásunkat és a vércukorszintünket is, úgyhogy éljetek ti is a lehetőséggel és használjátok ki. Én meghozom nektek a legjobb zenéket, amelyek nagyon jó hatással vannak a kedvünkre, ugye? Mit a Pluszon?

0: No és még egy fontos info, bár lehet, hogy hallottátok már, de biztosan van olyan, aki még nem találkozott vele. Az időjárási viszonyoktól függően július 22-ig naponta 22 és hajnali 5 óra között rovarirtási és növényegészségügyi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik Nagyvárad lakosságát, különösen a gyerekeket, az időseket, a szívbetegségben, asztmában szenvedőket, vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőleg ne kerüljetek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat a lakástulajdonosokat, akiknek az utcafronttól közelebb mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól egészen a hajnali órákig lehetőleg tartsák azt zárva. Felkérik továbbá a méhészeket is, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a méhek védelme érdekében, távolítsák el ugye a kaptárakat a permetezési területről. További infóért vagy részletekért akár telefonon is lehet érdeklődni a 0259-266-086-os telefonszámon. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Élvezz a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron.
3: Divat, védelem, kényelem.
2: Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon.
3: Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 15-ig a 60 darabos Perzil kapszulás mosószárára 49,99 bani, valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Tuborg világos sörára mindössze 18,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
5: Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Tini Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzi játék vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a 4-es Street koncertezik. Vasárnap fellép Mohácsi Brigi, az est sztár vendége pedig a Republik. A helyszínen Vidám Parkkal és incsiklandó ételekkel is készülünk. Téged is vár a Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Itt a Pluszon a Sláger Plusz negyedik órájában kedden egy kis desszertet hozok nektek nem is olyan sokára, ugyanis képzeljétek el, a két összetevős dinnyefagyi lett az internet új kedvence. Hogy hogyan kell elkészíteni, az is kiderül hamarosan. Az meg most rögtön, hogy mivel megyünk tovább.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

itt a Sláger Plusz negyedik órájában egy kis édességgel, egy kis desszerttel készültem nektek. Képzeljétek el, új nyári őrület terjed az interneten. A két összetevős dinnyefagyi, ami pillanatok alatt lett virális. A videók alapján a recept annyira egyszerű, hogy szinte hihetetlen. Csak görög dinnye és joghurt kell hozzá, semmi cukor, semmi adalék, és mégis krémes fagyis állagot kapunk. A trend azért robbant ekkoránt, mert a dinnyét sokan eleve hűtve eszik, így a fagyivá alakítás hát egyetlen lépés. A felkockázott gyümölcsöt lefagyasztják, majd joghurttal összetúrmixolják. A végeredmény egy friss, nyári, egészséges édesség, ami ráadásul laktózmentes joghurttal is működik. A kommentelők szerint ez az a recept, amit még a nem főzős emberek is gond nélkül elkészítenek. A videókban sokan tovább variálják, lime-lével, mentával vagy egy kevés vaníliával turbozzák fel, de a lényeg ugyanaz marad. A dinnyefagyi a nyár leggyorsabb és legolcsóbb desszertje lett, úgyhogy ha van kedvetek, akkor próbáljátok ki, aztán majd kíváncsian várom a véleményeteket, majd írjátok meg, hogy hogyan sikerült. A folytatásban ismét zene, jönnek a legnagyobb kedvencek itt a Pluszon, hát én ezzel a desszerttel tudok nektek most szolgálni.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Hát kérem szépen, éppen itt telik le a mai műszak július 14-én, kedden a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban, eddig tartott a mai etap, a mai menet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, találkozzunk holnap szerdán a hét közepén. A műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda búcsúzik, Keserű Tomi voltam vagyok és leszek, jönnek a hírek Petru Anitától, aztán pedig ezzel a dallal indul egy újabb zenei óra. Hello mindenkinek!

0: itt a Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Janika Ucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Janika Ucsuk, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
2: Támadnak az alacsony árak az Atakban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sertés hamburgert mindössze 9,99-ban ért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtöllő tekercset mindössze 7,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atak, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Százezrek veszíthetik el a munkájukat az Európai Unióban, jelentősen megnőtt a háztartásokra nehezedő teher. 500 millió teljes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az új otthon program. Az utasok 86%-a senkinek sem ajánlaná a romániai vonatokat, jelentette ki Radomir Luca ügyvivő szállítási miniszter. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A munkahelyek tömeges megszűnésével kell szembenézniük az uniós tagállamoknak a következő években, figyelmeztet az Európai Bizottság. A magas energiaköltségek, az ipari szerkezet átalakítás és a zöld átállás folyamatai súlyosan megterhelik a gazdaságot. A jelentés rávilágít a munkaerőpiacon tapasztalható tartós egyenlőtlenségekre is. Az EU-n kívüli állampolgárok még mindig sokkal nagyobb valószínűséggel kényszerülnek a képzettségüknél alacsonyabb szintű munkakörökbe, mint a hazai munkavállalók. Problémát jelent a munkahelyek minősége is. Minden ötödik munkavállaló alacsony bérű, gyenge termelékenység növekedésű ágazatban dolgozik, míg minden 12. dolgozó embert a szegénység kockázata fenyeget, annak ellenére, hogy van állása. Miközben egyes szektorokban leépítések fenyegetnek, a vállalatok továbbra is nehezen találnak megfelelő képzettségű munkaerőt. 500 millió teljes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az új otthon program, derül ki a pénzügyminisztérium jogszabálytervezetéből. A dokumentum szerint a program fenntartását az ingatlanpiaci helyzet indokolja. A lakások iránti kereslet folyamatosan nő, miközben a kínálat korlátozott, ami sokak számára megnehezíti a lakásvásárlást, különösen azoknak, akik nehezen felelnek meg a szokásos hitelfeltételeknek. A pénzügyminisztérium szerint az 500 millió teljes idei keret megállapítását a 2026-ra várható viszonylagos piaci stabilitás, a jelzálog hitelezés alakulás és a potenciális kedvezményezettek igénye indokolja. Emellett a kedvezőbb finanszírozási feltételek is a program folytatása mellett szólnak. Az utasok 86%-a senkinek sem ajánlaná a romániai vonatokat, jelentette ki Radomir Luca ügyvivő szállítási miniszter, aki a lesújtó eredmények miatt a minisztériumba kérette a román államvasutak személyszállító részlegének vezérigazgatóját. A tárca egy hete indította el azt az online kérdőívet, amelyen keresztül a csofőr utasai közvetlenül jelezhetik a menet közben tapasztalt problémákat. A miniszter által ismertetett adatok szerint a legégetőbb problémák a nem működő légkondicionálás, valamint a vagonok és a mosdók elhanyagolt állapota. A helyzet súlyosságát fokozza, hogy a válaszadó 70%-a interrégió vonatokon utazott, ahol a légkondicionálás kötelező alapfelszereltség lenne. A miniszter maga is próbára tette a rendszert, átlagos utasként felhívta a csofőre ügyfélszolgálatát, ám 15 perc után sem vette fel senki a telefont, így letette.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Tini Dance Center, szabadtéri diszkó DB-vel és Predával és egy látványos tűzi játék vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a 4-es Street koncertezik. Vasárnap fellép Mohácsi Brigi, az est sztár vendége pedig a Republik. A helyszínen vidámparkkal és incsiklandó ételekkel is készülünk. Téged is vár a Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 0,33 literes Heineken sör üvegenként 3 lei 99 bani, a 330 ml-es Korona sör 4 lei 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuloly út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Miközben a nyugati és a déli uniós államok többsége gyarapodik, a kelet-közép-európai régió köztük Magyarország és Románia lakossága folyamatosan is aggasztó ütemben zsugorodik. Azoknak a lakástulajdonosoknak, akik bérbeadják ingatlanjukat, vagy használatba engedik azt más személyeknek, jogszabályban előírt kötelezettségük, hogy tájékoztassák a lakótársulást. Románia bekerült Európa 10 legolcsóbb úti célja közé. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az elmúlt évben is növekedni tudott az Európai Unió lakossága a pozitív migrációs egyenlegnek köszönhetően, mely mára elérte a 452 milliót. Mögötte azonban drámai regionális törésvonal húzódik. Miközben a nyugati és déli tagállamok többsége gyarapodik, a kelet-közép-európai régió köztük Magyarország és Románia lakossága folyamatosan és aggasztó ütemben zsugorodik. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint mindkét országban olyan mértékű a természetes fogyás, amelyet a bevándorlás még csak ellensúlyozni sem képes. A romániai folyamatok terében a rendkívül alacsony termékenységi ráta mellett az egészségügyi rendszer strukturális összeomlása áll. Bár a statisztika Románia esetében is pozitív migrációt mutat, részben az ázsiai vendégmunkások érkezése, részben a külföldről hazatérők miatt, ugyanakkor mindez képtelen ellensúlyozni a természetes reprodukció hiányát. A magyarság szempontjából ez a tendencia kettős nyomást jelent. A többségi társadalom fogyása mellett a kisebbségi közösségek asszimilációja és elvándorlása tovább gyorsíthatja a belső népesség csökkenést. Azoknak a lakástulajdonosoknak, akik bérbeadják ingatlanjukat vagy használatba engedik azt más személyeknek, jogszabályban előírt kötelezettségük, hogy tájékoztassák a lakótársulást. A bejelentési kötelezettség kizárólag a tulajdonos terheli. A lakótársulás közös képviselőit vagy a lakótársulási elnököt értesíteni kell minden olyan változásról, amely az ingatlanban élő személyek számát érinti, függetlenül attól, hogy bérlőkről, befogadott személyekről vagy használati szerződés alapján ott lakókról van szó. A 10 napos határidő a szerződés aláírásának napjától kezdődik, és nem függ attól, hogy a dokumentum közjegyző hitelesítette. A bérleti szerződések érvényességéhez ugyanis elegendő, ha azt a felek magánokiratként írják alá. Románia bekerült Európa 10 legolcsóbb úti célja közé, derül ki a Hello Safe friss felméréséből. A rangsor a turisták átlagos napi kiadásait vette alapul, beleértve a szállás, az étkezés, a közlekedés és a programok költségeit. A lista élén Moldova áll, ahol átlagosan napi 34 euróból megoldható egy nyaralás. Ez Szerbia és Koszovó követi. Románia a 8. helyen végzett. A felmérés szerint egy turista átlagosan 71 eurót költ naponta az országban. Minket Magyarország követ, ahol 72 euró egy turista napi költsége. A 10-es listára még Koszovó, Lengyelország, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Albánia és Csehország került fel.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rózsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: Egy óra csak magyarul. Ez a Plusz FM zenevonal.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nem a Közel-Kelettel folytatott kereskedelem, hanem az energiaárak emelkedése jelentheti a legnagyobb veszélyt a román gazdaság számára az iráni konfliktus elhúzódása esetén. Teljesen megújult a Szentjobbi apátság. Drasztikusan csökkent a Duna vízhozama az elmúlt időszakban, a Sebeskörösön is jelentős a vízhiány. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nem a Közel-Kelettel folytatott kereskedelem, hanem az energiaárak emelkedése jelentheti a legnagyobb veszélyt a román gazdaság számára az iráni konfliktus elhúzódása esetén, állapítja meg a Román Nemzeti Bank legfrissebb pénzügyi jelentése. A jegybank szerint 68.700 olyan romániai vállalat működik, amely különösen érzékeny az üzemanyagok és a földgáz árának tartós emelkedésére, miközben a kockázat a beszállítói láncokon és a bankrendszeren keresztül a gazdaság egészére is átterjedhet. A legtöbb érintett vállalkozás a szolgáltató szektorban működik, ágazati arányait tekintve azonban a mezőgazdaság a leginkább kitett, ahol a cégek 31,2%-a számít sérülékenynek. A közvetlen tulajdonosi kitettség ezzel szemben csekély. Romániában 8629 olyan vállalat működik, amelyben közel-keleti befektetők rendelkeznek többségi tulajdonnal, ezek azonban az összes vállalati árbevétel kevesebb, mint 1%-át adják. Teljesen megújult a Szentjobbi apátság. Azt nem tudni egészen pontosan, hogy éppen azon a helyen állott-e egykor az a bencés apátság, amelyben Szent István király jobb kezét őrizték több mint 3 évszázadon át, de nagy valószínűséggel a középkori vár alatt lehetett a 11. században a Szent László által alapított zarándokhely. Most a római katolikus püspökség a Szent László út turisztikai program keretében újította fel a szintén különleges műemléktemplomot, ugyanakkor az apátságot és a vár megmaradt részét is láthatóvá tették. Az épületet Winkler Mátyás apát építette 1710-es években, ám ezt az idő múlásával többször is átalakították. Az utóbbi évtizedekben az állaga leromlott, de a nagyváradi római katolikus egyházmegyének végül sikerült felújítani, és a közösség számára használatba adni az épület együttest. Drasztikusan csökkent a Duna vízhozama az elmúlt időszakban annál a szakasznál, ahol a folyó belép Románia területére, vagyis a Báziás szelvénynél. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet előrejelzése szerint a folyó vízhozama mintegy 1800 köbméterre esett másodpercenként, ami csak nem háromszor alacsonyabb a júliusi sokéves átlagnál. A Vaskapu alatti szakaszon a vízhozamok szintén csökkentek. A hidrológusok szerint előfordulhatnak jelentősebb vízszint és vízhozam emelkedések egyes domb- és hegyvidéki folyókon, ezeket a hevesebb és sűrűbb záporok okozhatják. A hónap folyamán a folyók hidrológiai állapota általában a havi sokéves átlagok 30-50%-a között alakulhat. A legnagyobb vízhiány a Kraszna, a Berettyú, a Sebeskörös, a Feketekörös, a Fehérkörös és a Bürlád vízgyűjtőin, valamint a Dobrudzsai folyókon várható, ahol az értékek a sokéves átlag 30%-a alatt maradhatnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

és legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: tovább félned, már senki sem bánt.
1: Az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyvá.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs harapban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

blokkolnád, hogyha vonszolod, hogyha nem gurul, hogyha nem jön össze ma semmi úgy, akkor csörög rám. 0-30, munka nélkül tudod, siker nincs. Szeretek inni, ha boldog vagyok, és szeretek élni, hogyha rád nézek. Szeretet nélkül üres a napom, az esküvődön majd DJ-zek. Ez egy lelki Airbnb, amit együtt vettünk.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: Százezrek veszíthetik el a munkájukat az Európai Unióban, jelentősen megnőtt a háztartásokra nehezedő teher. 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az új otthon program. Az utasok 86%-a senkinek sem ajánlaná a romániai vonatokat, jelentette ki Radu Miruca ügyvivő szállítási miniszter. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A munkahelyek tömeges megszűnésével kell szembenézniük az uniós tagállamoknak a következő években, figyelmeztet az Európai Bizottság. A magas energiaköltségek, az ipari szerkezet átalakítás és a zöld átállás folyamatai súlyosan megterhelik a gazdaságot. A jelentés rávilágít a munkaerőpiacon tapasztalható tartós egyenlőtlenségekre is. Az EU-n kívüli állampolgárok még mindig sokkal nagyobb valószínűséggel kényszerülnek a képzettségüknél alacsonyabb szintű munkakörökbe, mint a hazai munkavállalók. Problémát jelent a munkahelyek minősége is. Minden ötödik munkavállaló alacsony bérű, gyenge termelékenység növekedésű ágazatban dolgozik, míg minden 12. dolgozó embert a szegénység kockázata fenyeget, annak ellenére, hogy van állása. Miközben egyes szektorokban leépítések fenyegetnek, a vállalatok továbbra is nehezen találnak megfelelő képzettségű munkaerőt. 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az új otthon program, derül ki a pénzügyminisztérium jogszabálytervezetéből. A dokumentum szerint a program fenntartását az ingatlanpiaci helyzet indokolja. A lakások iránti kereslet folyamatosan nő, miközben a kínálat korlátozott, ami sokak számára megnehezíti a lakásvásárlást, különösen azoknak, akik nehezen felelnek meg a szokásos hitelfeltételeknek. A pénzügyminisztérium szerint az 500 millió lejes idei keret megállapítását a 2026-ra várható viszonylagos piaci stabilitás, a jelzálog hitelezés alakulása és a potenciális kedvezményezettek igénye indokolja, emellett a kedvezőbb finanszírozási feltételek is a program folytatása mellett szólnak. Az utasok 86%-a senkinek sem ajánlaná a romániai vonatokat, jelentette ki Radu Miruca ügyvivő szállítási miniszter, aki a lesújtó eredmények miatt a minisztériumba kérette a román államvasutak személyszállító részlegének vezérigazgatóját. A tárca egy hete indította el azt az online kérdőívet, amelyen keresztül a csofőr utasai közvetlenül jelezhetik a menet közben tapasztalt problémákat. A miniszter által ismertetett adatok szerint a legégetőbb problémák a nem működő légkondicionálás, valamint a vagonok és a mosdók elhanyagolt állapota. A helyzet súlyosságát fokozza, hogy a válaszadók 70%-a interrégió vonatokon utazott, ahol a légkondicionálás kötelező alapfelszereltség lenne. A miniszter maga is próbára tette a rendszert, átlagos utasként felhívta a csofőr ügyfélszolgálatát, ám 15 perc után sem vette fel senki a telefont, így letette.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Miközben a nyugati és a déli uniós államok többsége gyarapodik, a kelet-közép-európai régió köztük Magyarország és Románia lakossága folyamatosan és aggasztó ütemben zsugorodik. Azoknak a lakástulajdonosoknak, akik bérbeadják ingatlanjukat, vagy használatba engedik azt más személyeknek, jogszabályban előírt kötelezettségük, hogy tájékoztassák a lakótársulást. Románia bekerült Európa 10 legolcsóbb úti célja közé. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az elmúlt évben is növekedni tudott az Európai Unió lakossága a pozitív migrációs egyenlegnek köszönhetően, mely mára elérte a 452 milliót. Mögötte azonban drámai regionális törésvonal húzódik. Miközben a nyugati és déli tagállamok többsége gyarapodik, a kelet-közép-európai régió köztük Magyarország és Románia lakossága folyamatosan és aggasztó ütemben zsugorodik. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint mindkét országban olyan mértékű a természetes fogyás, amelyet a bevándorlás még csak ellensúlyozni sem képes. A romániai folyamatok terében a rendkívül alacsony termékenységi ráta mellett az egészségügyi rendszer strukturális összeomlása áll. Bár a statisztika Románia esetében is pozitív migrációt mutat, részben az ázsiai vendégmunkások érkezése, részben a külföldről hazatérők miatt, ugyanakkor mindez képtelen ellensúlyozni a természetes reprodukció hiányát. A magyarság szempontjából ez a tendencia kettős nyomást jelent. A többségi társadalom fogyása mellett a kisebbségi közösségek asszimilációja és elvándorlása tovább gyorsíthatja a belső népesség csökkenést. Azoknak a lakástulajdonosoknak, akik bérbeadják ingatlanjukat vagy használatba engedik azt más személyeknek, jogszabályban előírt kötelezettségük, hogy tájékoztassák a lakótársulást. A bejelentési kötelezettség kizárólag a tulajdonos terheli. A lakótársulás közös képviselőit vagy a lakótársulási elnököt értesíteni kell minden olyan változásról, amely az ingatlanban élő személyek számát érinti, függetlenül attól, hogy bérlőkről, befogadott személyekről vagy használati szerződés alapján ott lakókról van szó. A 10 napos határidő a szerződés aláírásának napjától kezdődik, és nem függ attól, hogy a dokumentum közjegyző hitelesítette. A bérleti szerződések érvényességéhez ugyanis elegendő, ha azt a felek magánokiratként írják alá. Románia bekerült Európa 10 legolcsóbb úti célja közé, derül ki a Hello Safe friss felméréséből. A rangsor a turisták átlagos napi kiadásait vette alapul, beleértve a szállás, az étkezés, a közlekedés és a programok költségeit. A lista élén Moldova áll, ahol átlagosan napi 34 euróból megoldható egy nyaralás. Ez Szerbia és Koszovó követi. Románia a 8. helyen végzett. A felmérés szerint egy turista átlagosan 71 eurót költ naponta az országban. Minket Magyarország követ, ahol 72 euró egy turista napi költsége. A 10-es listára még Koszovó, Lengyelország, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Albánia és Csehország került fel.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nem a Közel-Kelettel folytatott kereskedelem, hanem az energiaárak emelkedése jelentheti a legnagyobb veszélyt a román gazdaság számára az iráni konfliktus elhúzódása esetén. Teljesen megújult a Szentjobbi apátság. Drasztikusan csökkent a Duna vízhozama az elmúlt időszakban, a Sebeskörösön is jelentős a vízhiány. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nem a Közel-Kelettel folytatott kereskedelem, hanem az energiaárak emelkedése jelentheti a legnagyobb veszélyt a román gazdaság számára az iráni konfliktus elhúzódása esetén, állapítja meg a Román Nemzeti Bank legfrissebb pénzügyi jelentése. A jegybank szerint 68.700 olyan romániai vállalat működik, amely különösen érzékeny az üzemanyagok és a földgáz árának tartós emelkedésére, miközben a kockázat a beszállítói láncokon és a bankrendszeren keresztül a gazdaság egészére is átterjedhet. A legtöbb érintett vállalkozás a szolgáltató szektorban működik, ágazati arányait tekintve azonban a mezőgazdaság a leginkább kitett, ahol a cégek 31,2%-a számít sérülékeinek. A közvetlen tulajdonosi kitettség ezzel szemben csekély. Romániában 8629 olyan vállalat működik, amelyben közel-keleti befektetők rendelkeznek többségi tulajdonnal, ezek azonban az összes vállalati árbevétel kevesebb, mint 1%-át adják. Teljesen megújult a Szentjobbi apátság. Azt nem tudni egészen pontosan, hogy éppen azon a helyen állott egykor az a bencés apátság, amelyben Szent István király jobb kezét őrizték több mint 3 évszázadon át, de nagy valószínűséggel a középkori vár alatt lehetett a 11. században a Szent László által alapított zarándokhely. Most a római katolikus püspöksége a Szent László út turisztikai program keretében újította fel a szintén különleges műemléktemplomot, ugyanakkor az apátságot és a vár megmaradt részét is láthatóvá tették. Az épületet Winkler Mátyás apát építette az 1710-es években, ám ezt az idő múlásával többször is átalakították. Az utóbbi évtizedekben az állaga leromlott, de a nagyváradi római katolikus egyházmegyének végül sikerült felújítani, és a közösség számára használatba adni az épület együttest. Drasztikusan csökkent a Duna vízhozama az elmúlt időszakban annál a szakasznál, ahol a folyó belép Románia területére, vagyis a Báziás szelvénynél. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet előrejelzése szerint a folyó vízhozama mintegy 1800 köbméterre esett másodpercenként, ami csaknem 3-szor alacsonyabb a júliusi sokéves átlagnál. A Vaskapu alatti szakaszon a vízhozamok szintén csökkentek. A hidrológusok szerint előfordulhatnak jelentősebb vízszint és vízhozam emelkedések egyes domb- és hegyvidéki folyókon, ezeket a hevesebb és sűrűbb záporok okozhatják. A hónap folyamán a folyók hidrológiai állapota általában a havi sokéves átlagok 30-50%-a között alakulhat. A legnagyobb vízhiány a Kraszna, a Berettyú, a Sebeskörös, a Feketekörös, a Fehérkörös és a Bőrlád vízgyűjtőin, valamint a Dobrudzsai folyókon várható, ahol az értékek a sokéves átlag 30%-a alatt maradhatnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, aki rak

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on, let's do this, gangsta.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Bizonnyár, forró slágerek. Forró slágerek. Ez a Plusz FM. Slágerek. Magyar kedvencek. Nagyváradon. Sweet is a
1: Sono spiacente.

0: nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Százezrek veszíthetik el a munkájukat az Európai Unióban, jelentősen megnőtt a háztartásokra nehezedő teher. 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az új otthon program. Az utasok 86%-a senkinek sem ajánlaná a romániai vonatokat, jelentette ki Radomiruca ügyvivőszállítási miniszter. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A munkahelyek tömeges megszűnésével kell szembenézniük az uniós tagállamoknak a következő években, figyelmeztet az Európai Bizottság. A magas energiaköltségek, az ipari szerkezet átalakítás és a zöld átállás folyamatai súlyosan megterhelik a gazdaságot. A jelentés rávilágít a munkaerőpiacon tapasztalható tartós egyenlőtlenségekre is. Az EU-n kívüli állampolgárok még mindig sokkal nagyobb valószínűséggel kényszerülnek a képzettségüknél alacsonyabb szintű munkakörökbe, mint a hazai munkavállalók. Problémát jelent a munkahelyek minősége is. Minden ötödik munkavállaló alacsony bérű, gyenge termelékenység növekedésű ágazatban dolgozik, míg minden 12. dolgozó embert a szegénység kockázata fenyeget, annak ellenére, hogy van állása. Miközben egyes szektorokban leépítések fenyegetnek, a vállalatok továbbra is nehezen találnak megfelelő képzettségű munkaerőt. 500 millió lejes hitelgarancia kerettel idén is folytatódik az új otthon program, derül ki a pénzügyminisztérium jogszabálytervezetéből. A dokumentum szerint a program fenntartását az ingatlanpiaci helyzet indokolja. A lakások iránti kereslet folyamatosan nő, miközben a kínálat korlátozott, ami sokak számára megnehezíti a lakásvásárlást, különösen azoknak, akik nehezen felelnek meg a szokásos hitelfeltételeknek. A pénzügyminisztérium szerint az 500 millió lejes idei keret megállapítását a 2026-ra várható viszonylagos piaci stabilitás, a jelzálog hitelezés alakulás és a potenciális kedvezményezettek igénye indokolja, emellett a kedvezőbb finanszírozási feltételek is a program folytatása mellett szólnak. Az utasok 86%-a senkinek sem ajánlaná a romániai vonatokat, jelentette ki Radomiruca ügyvivőszállítási miniszter, aki a lesújtó eredmények miatt a minisztériumba kérette a román államvasutak személyszállító részlegének vezérigazgatóját. A tárca egy hete indította el azt az online kérdőívet, amelyen keresztül a csofőr utasai közvetlenül jelezhetik a menet közben tapasztalt problémákat. A miniszter által ismertetett adatok szerint a legégetőbb problémák a nem működő légkondicionálás, valamint a vagonok és a mosdók elhanyagolt állapota. A helyzet súlyosságát fokozza, hogy a válaszadó 70%-a interrégió vonatokon utazott, ahol a légkondicionálás kötelező alapfelszereltség lenne. A miniszter maga is próbára tette a rendszert, átlagos utasként felhívta a csofőr ügyfélszolgálatát, ám 15 perc után sem vette fel senki a telefont, így letette.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Miközben a nyugati és a déli uniós államok többsége gyarapodik, a kelet-közép-európai régió köztük Magyarország és Románia lakossága folyamatosan is aggasztó ütemben zsugorodik. Azoknak a lakástulajdonosoknak, akik bérbeadják ingatlanjukat, vagy használatba engedik azt más személyeknek, jogszabályban előírt kötelezettségük, hogy tájékoztassák a lakótársulást. Románia bekerült Európa 10 legolcsóbb úti célja közé. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az elmúlt évben is növekedni tudott az Európai Unió lakossága pozitív migrációs egyenlegnek köszönhetően, mely mára elérte a 452 milliót. Mögötte azonban drámai regionális törésvonal húzódik. Miközben a nyugati és déli tagállamok többsége gyarapodik, a kelet-közép-európai régió köztük Magyarország és Románia lakossága folyamatosan és aggasztó ütemben zsugorodik. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint mindkét országban olyan mértékű a természetes fogyás, amelyet a bevándorlás még csak ellensúlyozni sem képes. A romániai folyamatok terében a rendkívül alacsony termékenységi ráta mellett az egészségügyi rendszer strukturális összeomlása áll. Bár a statisztika Románia esetében is pozitív migrációt mutat, részben az ázsiai vendégmunkások érkezése, részben a külföldről hazatérők miatt, ugyanakkor mindez képtelen ellensúlyozni a természetes reprodukció hiányát. A magyarság szempontjából ez a tendencia kettős nyomást jelent. A többségi társadalom fogyása mellett a kisebbségi közösségek asszimilációja és elvándorlása tovább gyorsíthatja a belső népesség csökkenést. Azoknak a lakástulajdonosoknak, akik bérbeadják ingatlanjukat vagy használatba engedik azt más személyeknek, jogszabályban előírt kötelezettségük, hogy tájékoztassák a lakótársulást. A bejelentési kötelezettség kizárólag a tulajdonos terheli. A lakótársulás közös képviselőit vagy a lakótársulási elnököt értesíteni kell minden olyan változásról, amely az ingatlanban élő személyek számát érinti, függetlenül attól, hogy bérlőkről, befogadott személyekről vagy használati szerződés alapján ott lakókról van szó. A 10 napos határidő a szerződés aláírásának napjától kezdődik, és nem függ attól, hogy a dokumentum közjegyző hitelesítette. A bérleti szerződések érvényességéhez ugyanis elegendő, ha azt a felek magánokiratként írják alá. Románia bekerült Európa 10 legolcsóbb úti célja közé, derül ki a Hello Safe friss felméréséből. A rangsor a turisták átlagos napi kiadásait vette alapul, beleértve a szállás, az étkezés, a közlekedés és a programok költségeit. A lista élén Moldova áll, ahol átlagosan napi 34 euróból megoldható egy nyaralás. Ez Szerbia és Koszovó követi. Románia a 8. helyen végzett. A felmérés szerint egy turista átlagosan 71 eurót költ naponta az országban. Minket Magyarország követ, ahol 72 euró egy turista napi költsége. A 10-es listára még Koszovó, Lengyelország, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Albánia és Csehország került fel.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész
0: nyáron
1: szóljon
2: a Plusz FM.
3: Plusz FM.
0: Slágerek,
3: magyar kedvencek,
0: Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nem a Közel-Kelettel folytatott kereskedelem, hanem az energiaárak emelkedése jelentheti a legnagyobb veszélyt a román gazdaság számára az iráni konfliktus elhúzódása esetén. Teljesen megújult a Szentjobbi apátság. Drasztikusan csökkent a Duna vízhozama az elmúlt időszakban, a Sebeskörösön is jelentős a vízhiány. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nem a Közel-Kelettel folytatott kereskedelem, hanem az energiaárak emelkedése jelentheti a legnagyobb veszélyt a román gazdaság számára az iráni konfliktus elhúzódása esetén, állapítja meg a Román Nemzeti Bank legfrissebb pénzügyi jelentése. A jegybank szerint 68.700 olyan romániai vállalat működik, amely különösen érzékeny az üzemanyagok és a földgáz árának tartós emelkedésére, miközben a kockázat a beszállítói láncokon és a bankrendszeren keresztül a gazdaság egészére is átterjedhet. A legtöbb érintett vállalkozás a szolgáltató szektorban működik, ágazati arányait tekintve azonban a mezőgazdaság a leginkább kitett, ahol a cégek 31,2%-a számít sérülékeinek. A közvetlen tulajdonosi kitettség ezzel szemben csekély. Romániában 8629